Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

Balatonán, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

Azt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. Hey yo, who shorty? I don't know, man.

Ben szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Ki Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dúz is a fogva tartóját szereti, mert

Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig

Cél ismerre, hogy találkozunk-e valamikor még valamerre. Hogy megvan írva minden, és ezt hívjuk a sorsnak. Az élet egy űrhajó, mi a fénynél is gyorsan. Így talál meg minket az öröm vagy a hiány. Hogy száguldunk előre, de nem

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá.

0: mindig csak a szuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöri.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.
0: Hoppá!

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
0: Nem kell senseinek hívnod róla.
2: Ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

0: Forrás Rádió.
1: Sziasztok! Szuper Sztereó vagyok, és hallgassátok vadonatúj dalomat, a Hold Tenger, amiben Völgyesi Gabi közreműködik.

0: Night Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, gyertek, tartsatok velem ma is, egészen egy óráig leszek veletek. Hozok majd horoszkóp előrejelzést, 9 órától pedig kérhettek majd tőlem dalt, vagy küldhettek rajtam keresztül üzenetet. A legjobb slágerek mellett persze indul is az óra, Kygo, Khalid és Griffin közösével, ez a Save My Love.

Szabi Kéz és Juhász Zoli közöse az Üvegszilánk, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Nézzük meg most a névnaposainkat, szokás szerint. Az Emesék, a Sarolták, az Antalok, a Lottik, a Vilmosok, a Zoék és a Zóják ünnepelnek, úgyhogy ha van ilyen névvel ellátott ismerősötök, akkor mindenképpen köszöntsétek fel. Ezt egyébként megtehetitek, akár rajtam keresztül is majd 9 órától a 0620 98 98 5-ös telefonszámon. Most megyünk tovább Tylával, Soul of Water.

0: Morandi és az Angels, ez szólt 2007-ből itt a Forrás Rádióban. És akkor most jöjjenek a születésnaposaink. 1853. július 5-én látta meg a napvilágot Csontváry Kosztka Tivadar magyar festőművész, 1886-ban Hankó Béla a magyar zoológus, 1889-ben Jean Cocteau francia költő, drámaíró, filmrendező, 1975-ben Hernán Crespo argentin labdarúgó. 1982. július 5-én született Tuba Büyü Küstüntörök színésznő, 1992-ben Alberto Moreno, spanyol labdarúgó, és 2005-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Somber, amerikai énekes, dalszerző, és még természetesen sokan mások, én csak válogattam közülük egy picit. És akkor most menjünk tovább a New Level Empire és a Soho Party közösével, ez pedig nem más, mint az Éjjel soha nem érhet véget.
1: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire zenekarból, hallgassátok a legendás Soho Party-val közösen készített új dalunkat itt a Forrás Rádióban.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Icipicit körbenézünk, hogy mi a helyzet a megyei utakon, szokás szerint. Én egyébként nagyobb torlódást vagy balesetet nem látok, hála Istennek, remélem így is marad. Ha nektek van mégis esetleg valamilyen információtok, akkor azt mindenképpen küldjétek el nekem a 0620 97 8 95 8-5-ös számra. Ahol természetesen továbbra is oda kell figyelnetek, az az M1-es autópálya, hiszen még mindig zajlanak a munkálatok. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Alexandra Stan és Fallaber közös újdonsága szólt a No Sleep. Most pedig megnézzük, hogy milyen események történtek a mai napon. Hát például 1687-ben megjelenik Isaac Newton a Természet filozófia matematikai alapjai című műve, aztán 1792-ben második Ferencet megválasztják a Német-Római Birodalom császárának, ez az utolsó császárválasztás a birodalomban. 1848-ban ezen a napon Pesten kezdetét veszi az első magyar népképviseleti országgyűlés, 1865-ben pedig Londonban megalakítják az üdv hadsereget. 1914. július 5-én pedig II. Vilmos német császár hűségnyilatkozatot küld első Ferenc Józsefnek, bátorítva a monarchiát, hogy hadat üzenjen Szerbiának, amivel kitört az első világháború. Hát többek között ezek történtek ma, meg az fog történni, hogy most érkezik Lionel Richie 2000-ből, szól a Don't Stop the Music.

A Could You Be Loved-dal fog zárulni ez az óra, mert most át kell adnom a mikrofont Pistinek, hozza a híreket, információkat, utána pedig megyünk majd tovább Alok és Jazz Glyn közösével, ez lesz a Summer's Back, mutatok belőle egy kis részletet.

Magyarországon vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, szép vasárnapot mindenkinek, 3 perc múlva lesz reggel 8 óra. Bűnbandát számoltak fel Tatán, új villamos vonal épül a fővárosban, Várkonyi Bencét leszerződtette a Karabag. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Kétnapos látogatást tett Szerbiában Pósvai Gábor belügyminiszter, és tárgyalt Ivica Dačić szerb kollégájával, közölte a tárca az MTI-vel. Mint írták, a miniszterek áttekintették a biztonsági helyzetet, különös tekintettel a nyugat-balkáni útvonal mentén zajló migrációs folyamatokra, valamint megvitatták a határbiztonság, a szervezett bűnözés, az embercsempészés és más határokon átnyúló bűncselekmények elleni együttműködés további erősítésének lehetőségeit. A találkozó megerősítette a belügyi területen a két ország közötti szoros együttműködést és a kölcsönös bizalmat, írták. Új villamosvonal épül a fővárosban, ugyanis aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Összehangolt akcióban számolták fel azt a bűnbandát, amely drogot terjesztett Tatán és környékén, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a tatai nyomozók kedden a megyei társszervezetekkel együtt csaptak le egy 55 éves helyi férfira és két társára. A férfi kristályt árult, és még 14. életévüket be sem töltött gyermekeket is rászoktatott az anyagra. Írták hozzátéve, hogy a gyanúsítottak veszélyes anyaggal higították a szert, közvetlen életveszélynek kitéve a fogyasztókat. És végezetül sport, Várkonyi Bence távozott a Zalaegerszeg labdarúgó csapatától, és az azeri Karabag FK együttesében folytatja a karrierjét, közölte pénteken a Zalai Klub a honlapján. A 24 éves belső védő az elmúlt 3 szezont a ZTL-nél töltötte, az elsőt még az MTK kölcsönjátékosaként, amelyben a legutóbbi 2 bajnoki idényben már stabil kezdőjátékosként számítottak rá. A ZTL sportért felelős elnöke a transfert a játékos és a klub számára egyaránt fontos lépésnek nevezte, hozzátéve, hogy a Karabag rangos egyesület, amely nem csak hazája élmezőnyében szerepel, hanem rendszeresen bizonyít az európai porondon is.
0: Időjárás.
1: A hét elején is marad a hamisítatlan nyári idő, sok napsütésre és országosan 30 fok feletti csúcshőmérsékletekre készülhetünk. A délutáni órákban helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de a legtöbb helyen továbbra is a napsütésé lesz a főszerep.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, jó ébredezést, Pisti, neked pedig természetesen köszi a híreket, információkat. Ebben az órában pedig kiderül, hogy mit ígérnek nekünk mára a csillagok. Remélem jó napja lesz mindenkinek. Hamarosan kiderül, most pedig megyünk tovább Alok és Jazz Glyn közösével, ahogy ígértem. Ez pedig nem más, mint a Summer's Back.

Balaton! Szikora Róbert és a Valmar közöse, a balatoni lány, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. Most pedig jöjjenek akkor a csillagok üzenetei. Kos, ma egy váratlan lehetőség gyors döntést kíván, hallgassam megérzéseidre, most messzebbre vezetnek, mint a megszokott út. Bika, a türelem ma különösen kifizetődik, egy beszélgetés új megvilágításba helyezhet egy régóta húzódó ügyet. Ikrek, a kíváncsiságod izgalmas találkozásokat hozhat, légy nyitott, mert egy apró ötlet nagy változás kezdetévé válhat. Rák, ma érdemes a saját igényeidre is figyelni, egy kedves gesztus visszatér hozzád, amikor a legkevésbé számítasz rá. Oroszlán, most könnyen magadra vonod a figyelmet, használd ezt arra, hogy megmutasd, miben vagy igazán jó. Szűz, a részletek ma kulcs szerepet játszanak, ha nem sietsz, olyan megoldást találsz, amely hosszú távon is működik. Hamarosan jövök a további horoszkópokkal is, viszont most megyünk tovább a Moonlight-tal.

0: You know those Jenik Davy és Stanex közösen Narkotik után pedig már itt is vagyok a többi horoszkóp előrejelzésével. Mérleg, a harmónia nem mindig a kompromisszumról szól, egy őszinte döntés most felszabadítóbb lehet, mint hinnéd. Skorpió, erős belső motiváció hajt előre, ne félj lezárni azt, ami már nem szolgálja a céljaidat. Nyilas, a kaland ma egy váratlan meghívással vagy új ötlettel érkezhet, mondj bátran igent az ismeretlenre. Bak, kitartásod végre meghozhatja az eredményét, egy pozitív visszajelzés megerősíti, hogy jó úton jársz. Vízöntő, friss nézőpontot inspirálóan hat a környezetedre, egy spontán beszélgetés értékes lehetőséget rejthet. Halak, az intuíciód ma különösen éles, figyelj az apró jelekre, mert éppen azok mutathatják a helyes irányt. Nos, ezt ígérik nekünk már a csillagok, én pedig ígérem a jó zenéket, szóval megyünk tovább Curtis-szel, szól tőle a piszkos kölyök.
1: Belül mind a piszkos kölyök, minden lidér sztáncol, nem izgat az életrenk számol, villan negyed vagy pesti sikátor, álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér sztáncol, nem izgat az életrenk számol, villan negyed vagy pesti sikátor, álljuk a sarat,

Dr. Béres és Verép Tamás közösen szólt az imént a hozzám tartozol itt a Forrás Rádióban. A folytatásban pedig hamarosan érkezik Rihanna 2007-es slágere, a Shut Up and Drive. Most viszont Glockenbach és Tom Walker közösével megyünk tovább, ez pedig nem más, mint a Home.

0: tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: El se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se csinál.

ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Berkes Olivértől szólt, a jó vagy rossz legyek. Ti pedig még mindig Hittaler Andrát halljátok a mikrofon mögött, egészen egy óráig leszek veletek, és hát hamarosan kezdődik az üzenetküldő műsor, amiben kérhettek természetesen dalt is, 9 órától a 0620-9489-85-ös telefonszámon jöhet SMS meg Viber üzenet is, és egyébként Messengeren is elértek, szóval ott is nyugodtan bombázzatok a kérésekkel. Megyünk most tovább, Martin Gerix és Caroline Lyer közösével, szól a

El is értünk az óra végéhez, ami azt jelenti először is, hogy Pisti hozza a híreket, információkat. Másodszorban pedig azt jelenti, hogy innentől kezdve bombázhattok a dalkérésekkel a 0620 9798 95-ös telefonszámon. Jönnek most tehát a hírek, a következő órát pedig ez a dal fogja indítani.

Focirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 9 óra. Üdvözlöm Önöket! Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Egyre több az új személyautó Magyarországon. Átadták Dorogon az év köztisztviselője díjakat. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetőek el. A kormány e-heti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és az új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. A most közzétett dokumentumok július 11-éig véleményezhetőek a társadalmi egyeztetés kukac.in.gov.hu e-mail címen keresztül. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok a héten, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. A tárcavezető bejegyzésében rámutatott, a magyar családok és vállalkozások fejlesztései a globális élmezőnybe röpítették Magyarországot a napenergia hasznosításában. Magyarországon 74.905 új személyautót helyeztek forgalomba az első fél évben, 13,3%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. A második negyed évben a piac az elsőnél is dinamikusabban teljesített, ami erősödő lendületre utal, közölte a Magyar Gépjárói Importőrök Egyesülete az MTI-vel. Továbbra is kiemelkedő a bővülés az elektromos autók szegmensében. Az első 6 hónapban 7.498 elektromos személyautó került forgalomba, ami 43,7%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. A Dorogi Önkormányzat képviselőtestülete a napokban adta át az év köztisztviselője díjakat, amelyeket idén Póca László és Szenci György közterületfelügyelők kaptak, számolt be róla a városi Facebook oldal. Mint méltatásukban áll, mind a ketten lelkiismeretesen pontosan végzik a munkájukat. Munkájuk során Dorog lakosságának és a polgármester hivatalának érdekeit tartják szem előtt. A két dorogi közterületfelügyelő a városi ünnepségek lebonyolításában aktívan részt vesznek, és munkatársaikkal jó kapcsolatot ápolnak.
0: Időjárás.
1: Nem csak vasárnap, de hétfőn és kedden is kitart a meleg napos idő. A hőmérséklet többfelé 32-35 fokig is emelkedhet. A gomoly felhők mellett elszórtan frissítő záporok, zivatarok is előfordulhatnak, de összességében továbbra is az igazi strandidő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép reggelt kívánok, sziasztok, Pisti, köszi szépen a híreket, információkat, és akkor innentől kezdve tiétek a főszerep, kérjetek tőlem dalt, vagy küldjetek rajtam keresztül üzenetet a 0620 97 8 97 85-ös számon, tudjátok ezt megtenni. A folytatásban pedig most, ahogy ígértem előző óra végén, indulunk Dolcsival, szól az Anxiety.

0: Ez a Forrás Rádió. Érsekújváron, az FM 90,5-ön.
1: Zajló! Jadusza, no hay más nada. Mr. Worldwide. Dale, get on the flow, dale.

Hello, a Hősök és Lil Frak közöse, a Mesélj még róla, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Az első kérés pedig Ritáé, aki barátnőjének Nórinak szeretné küldeni Sofia Reyes-től az Idiótát, és azt üzeni neki, hogy ne haragudj, tudod, hogy szeretnél.

A Purple Disco Machine és As This közöse a Beat of Your Heart után pedig megyünk tovább Éva kérésével, aki The Weeknd-től szeretne kérni egy dalt, és küldi mindenkinek, aki

0: Hudson Small és a Sun Comes Out. Ez volt itt a Forrás Rádióban. Meg most szólni fog a Buenos Morgan visszatekintő is. Hát ezen a héten Ádival és Rolanddal beszélgettünk egy kicsit a vízhiányról is. Ebbe fogunk most belehallgatni.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: De mi lenne veletek, és ezen még filozzunk el egy kicsit, hogyha 24 óráig nem nyithatnátok meg a csapot?
0: Hát baromi szomjasak lennénk, szerintem.
3: Hát nem ebben tudom. A dögmelegben például az...
2: Na, ugye folyton azt mondjuk, hogy igyon mindenki eleget.
3: Igen, a mosakodás, a zuhanyzás, de még inni tudsz mást, tehát azt még meg tudod
0: oldani.
3: Hát
0: azt
3: oldani.
0: Tudod, persze, meg tudsz venni ásványvizet nyilván a boltban. Hát most egy napig szerintem...
3: Egy napig ki lehet
0: bírni. Egy napig legyünk büdösek.
2: Hát használjátok ilyen izét, ilyen nedves kendőt? Tehát, hogy csinálnátok ilyen cicamosdásokat?
0: Azt
2: vagy...
0: lehet, igen.
3: Hát én bevásárolnék egy pár zsugor ásványvízzel, aztán akkor azzal mosakodnék.
2: Tehát ásványvízeznél.
3: Persze.
2: Szénsavas?
3: Szénsavas, persze, hagyd csípjen.
2: Pezsegjen?
3: Pezsegjen.
2: Jó.
3: Mikrodzsakudzi.
2: De akkor várjál, WC-t például tényleg nem lehetne lehúzni egy napig. Akkor elmész a Mekiben, vagy keresel valami olyan helyet, ahol nem otthon,
3: itt
2: vagy
3: a rádióban.
2: A rádióban intézed a dolgot.
0: De ha globálisan nem lehetne.
3: Az gáz.
0: Sehova sem mennék.
2: De nektek van több WC-tek, nem?
0: Hát egy napig ki lehet bírni.
3: Kettő, igen.
2: Én, mint családfő, az egyiket bezárnám magamnak. Az a privát WC-m. A többiek oldják meg a műfűn, ha olyan.
3: Mint elvándi, ugye? Tehát, hogy úgy.
2: Amúgy a műfű alá be lehet rakni dolgokat, hogyha zavar.
3: Ádi, nem fogsz átjönni hozzánk.
2: Szerintem ez nem.
0: Utána átnéznéd mindent 4 centiméterét.
3: Ádi, ez a kertben nem engedlek ki.
2: Szerintem ez nem most dölt el, de véljük úgy, hogy így. Jó, figyelj, minden esetre engem ez most figyelmeztetett. Tehát, amit én eddig megtettem a földért. Kólát iszom, tehát hogy igen, nem fogyasztom a csapból a vizet fölöslegesen, illetve az még benne van, hogy például fogmosásnál tudom nagyon alap, de fogmosásnál én ugye elzárom a vizet, amikor éppen nem iszom belőle, vagy nem használom.
3: Jó, hát az alap, igen, meg
2: de
3: tényleg.
2: De mit tegyek még? Tehát, hogy
3: hát mondjuk ne pancsikoljál,
0: ne pancsikoljál. Csináld azt, amit én mindig csak vasárnap fürdök, és a többi napon zuhanyz.
2: De jó, akkor beszéljünk meg, hogy holnap.
3: Azért jó volt, hogy folytattad a mondatot. A fürdők után nem hagytad abba.
0: Hát mert az a fürd, nekem az a fürdés, amikor beülök a kádba.
3: Igen.
0: A zuhanyzás, meg a zuhanyzás.
2: De miért, az úgy, hogy akkor minden nap zuhanyzol, és akkor összegyűlik a víz az utolsó,

0: prečo to nám dám.
1: Jo, akkor
2: erre már félre mondom rá, hogy
1: is most
2: félre mondom rá, hogy nekem is ez a logika, de amúgy tényleg, de...
1: Úristen, gyerekek.
0: Jó, csak annyi, hogy akkor ma megyünk hozzád, Roland, és akkor hétkor fürdünk.
2: Hát úgy, várjál, mindenképpen úgy fürdjetek, várjál, hogy vannak a meccsek, tehát, hogy a meccsek között. Elefántcsatpart Norvégia, igen, akkor a meccs alatt fürdjetek, mert én a szünetben szeretnék zuhanyozni.
0: Holnap Roland, aztán Andészte jöhettek.
2: Így, lehet csatlakozni?
0: Persze.
2: Hogy a francban.
3: Buenos morgen, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Rédl Ádám. Nem tudsz dönteni, mit hallgass? Mi már eldöntöttük helyette. Forrás Rádió. Mindig

0: Csak slágerek? Pipa! Zene frissesség? Pipa! Újdonság a Forrás Rádióban! Mindig veled!
1: No nightmares when you can still see the light. Can't find me

A BSV és Nagy Bogi közöse a Jégszívű Lány, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Móni pedig azt írja, hogy a kislányának nagy kedvence a Zootópia című mese, úgyhogy szeretné kérni Sákirától a zút, természetesen én ezt teljesíteni fogom, úgyhogy már indul is a dal. Come on,

Robin Schulz és Dennis Lloyd közöse a Young Right Now, után pedig jönnek a hírek, információk Szabó Istvántól. Én pedig továbbra is várom a dalkéréseket a 0620-978-985-ös számon. Jöhet SMS meg Viber üzenet, és természetesen Messengeren is elértek, úgyhogy bombázzatok, egészen egy óráig tehetitek ezt meg. Jönnek akkor most a hírek, a következő órát pedig ez a dal indítja.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket, országszerte ivóvizet osztottak a honvédség tagjai, forgalomkorlátozás lesz hétfőtől Esztergomban, remekeltek a tatabányai dzsúdósok. Jönnek a részletek, itt a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Az elmúlt napok időjárási helyzete ismét bizonyította, hogy a magyar honvédségre nem csak hazánk védelmében, hanem a magyar emberek biztonságának szolgálatában is számíthatnak, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus közlése szerint a katonák az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel és 72 katona közreműködésével vettek részt az ivóvízellátás biztosításában. A műveletek során 46.700 zacskós ivóvizet és 1.051.000 liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Hozzáfűzte, hogy a honvédek ott voltak, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk, segítettek a víz zacskózásában, szállításában és a lakosság ellátásában, együttműködve a katasztrófavédelemmel, a vízügyi szakemberekkel és a helyi önkormányzatokkal. Vádat emelt a kecskeméti járási ügyészség egy nő ellen, aki idős gondozottaitól ékszereket és használati tárgyakat lopott el, hogy értékesítesse azokat, közölte a főügyészség sajtószóvivője az MTI-vel. A vád szerint a nő egy segítő szolgálat gondozójaként 2023 nyara és 2024 ősze között 2 idős asszonyházi gondozását látta el. Egyikük köz több mint 1 éven át járt, és ez idő alatt az arany ékszereit, karkötőt, nyakláncokat, medált és jeggyűrűt is észrevét ellopta, majd egy részüket elzálogosította. Tettével a gondozottjának összesen 2,6 millió forint kárt okozott. Július 6-a és szeptember 30-a között ideiglenes forgalomkorlátozás lesz érvényben az Esztergomi Deák Ferenc utcában, az Árok utca és a Pórantal tér közötti szakaszon. A korlátozásra elektromos közműkiváltási munkálatok miatt van szükség. A kivitelezés ideje alatt a Deák Ferenc utca forgalmi rendje nem változik, továbbra is egyirányú marad, ugyanakkor a munkálatok biztonságos elvégzése és az átmenő forgalom csökkentése érdekében az utca mindkét végén, mindkét irányból behajtani tilos jelző táblát helyeznek ki, kivéve célforgalom kiegészítő táblával. Az utcába így kizárólag azok hajtatnak be, akiknek ott van a lakóhelyük, oda tartanak, vagy egyéb indokolt ügyintézés miatt érkeznek. És végezetül sport, hazai és nemzetközi szinten is remekeltek az Ippon Judo tatabánya SE versenyzői, számolt be róla a kemma.hu. Kollár Sevestyén bronzérmes lesz Grácban, míg Molnár Gergő és Novák Norbert Győrben állhatott a dobogóra. Miklós Völgyi Dániel országos bajnoki 3. helyezést hozott az Ippon Judo tatabánya SE számára Budaörsről.
0: Időjárás.
1: A hét elején is marad a hamisítatlan nyári idő. Sok napsütésre és országosan 30 fok feletti csúcshőmérsékletekre készülhetünk. A délutáni órákban helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de a legtöbb helyen továbbra is a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délelőttet kívánok mindenkinek, Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Belevágunk egy újabb órába, amiben továbbra is várom a dalkéréseket, meg természetesen üzenhettek is rajtam keresztül, ha szeretnétek. 0620 978 978 5-ös. És akkor most az óra indul Üzsel, Topik és Arás közösével, ez pedig nem más, mint az I Adore You.

Level Empire-től szóltam velem, itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A következő kérés pedig Katáé lesz, aki egy pörgős dal szeretne kérni, hogy jobban menjen a munka. Nos, akkor itt van neked Iman Beck, Sean Paul és Sofia Reyes közöse, ez a Dancing on Dangerous.

Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Maliártól szólt a Together We Shine. Most pedig megyünk tovább Hanna kérésével, aki a barátnőjének szeretné küldeni Selena Gomez-től az In the Dark-ot. Már indul is!

0: Pinky és a Keskes közöse a Can We Pretend, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Most pedig belehallgatunk egy icipicit, hogy miről beszélgetett Ádi és Roland ezen a héten. Hát egy érdekes filmről, ennyit elárulok. Mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ádikám, olyan filmtippet adok neked, beszarsz.
3: Ajaj.
2: Képzeld el, a Z-kategóriás filmeket úgy néz ki, hogy sikerült még egyel megkoronázni. Ezt nem láttam jönni.
3: Hát akkor lehet, hogy körbeérünk, és akkor ez megint A-kategóriás lesz.
2: Hát azt nem tudom, nehezen tudnám elképzelni.
3: Mond.
2: Egy ilyen filmes csoport ajánlott bejegyzéseként jött velem szembe.
3: King Kong szereplőivel a Star Wars?
2: Nem. Lavina cápa.
3: Ez a Sharknado-nak egy új verziója?
2: Hát azt nem tudom, hogy a Sharknadóhoz van-e köze, mondom akkor az alaphelyzetet.
3: Érdekel.
2: A történet egy síparadicsommal játszódik, ahol éppen egy nagyszabású bikini versenyt rendeznek.
3: Már alapból a koncepció tetszik, tehát hogy milyen helyszínünk van? Egy síparadicsom, hogy lehetnek itt pucérak a nők? Legyen bikini verseny a síparadicsommal, semmi nem érdekel. Kitalálom, hogy jön ide a cápa, esküszöm, nem olvastam utána. Fogadjunk, hogy ezek a cápák nagyon régen, amikor ott még óceán volt, ahol hegy meg víz, ezek oda belefagytak a jégbe, és kiolvadnak a jéggel a lavina hatására, és a mirelit cápák újra életre kelnek. Így?
2: Hallod, szerintem te benne vagy ebben a brainstorming folyamatban a filmalkotóknál.
3: Megvan.
2: Egy hirtelen lavina megnyitja a hegyoldalt, és kiszabadítja a hó alatt rejtőző prehisztorikus hócápákat. Hócápa, érted? Hócápa. Ezek a ragadozók nem a vízben, hanem a hótakaróban úsznak, és könyörtel elől vadászni kezdenek a síelőkre, illetve természetesen a hiányos öltözetű bikinis lányokra, akik ott vannak, mert hol a rossz sebbe tartanák egy bikini versenyt, ha nem egy síparadicsomban.
3: Végül is lássuk be, logikus. Ebbe tudományosan nem lehet belekötni.
2: Igen.
3: Úgyhogy... Nagyon jó, mikor lesz? Ez mozi? Érdekel.
2: Hát szerintem neten biztos, hogy fönt van. Figyelj!
3: Megkész.
2: Ez kész.
3: Ne, és még nem láttuk. Kérjük meg a dárcosokat, hogy hagyjuk ezt a meccs dolgot, ezt nézzük.
2: Mert itt csak 2014-es a film, tehát ez elég régóta megvan.
3: És erről még nem hallottunk.
2: Elmennél a darts klubba, és hogy megnéznénk együtt a Lavina cápa című filmet?
3: Szerintem én nagyon. Amúgy tényleg nagyon. Annyit mondj már még, hogy van erre bármilyen értékelés?
2: Igen, itt a port.hu-n látom, ott 2,8.
3: Mennyiből? 10-ből?
2: Igen. Figyelj, van benne egy ismerős szereplő, a két nauta, ő volt a szállító kettőben a csinos szőke csaj.
3: Jézusom,
2: tehát, hogy így, nem tudom, gondolom kellett a pénz, meg volt szorulva, nem tudom, adótartozása volt, tehát hogy valami oka csak volt rá, hogy ezt elvállalta.
3: Ez tényleg olyan, mint a Gyilkos spermajom kettő, tehát hogy ezt egy színész miért vállalja el?
2: De hogy ezek a nagyon Z-kategóriás CGI cápák vannak itt, meg ugye hóval borított, vagy nem, vérrel borított hó, bocsánat.
3: Az mondjuk jó, az jól néz ki.
2: És bikinis lányok. Tehát, hogy tényleg ebből adódik a film.
3: Imádom. Hát ez mekkora, és erről nem hallottunk. Ezt nem tudja átvenni egy RTL klub.
2: Látod? Bezzeg leadják a micsoda nőt 15-ször.
3: Tényleg?
2: Ezt meg, ami a gagyi filmnek aranymetszete.
3: Ráadásul karácsonyi film.
2: Ez karácsonyi film?
3: Hát, mert hó van.
2: Ja, értem.
3: Tehát ez simán belemegy a karácsony. Végre egy jó új karácsonyi film. Love Actually meg a milyen hócápa, vagy mi ez?
2: Igen, de ez így, figyelj, 24-én reszkessetek betörők, 25-én reszkessetek betörők, 2-ben azt mindig leadják, plusz igazából szerelem 26-án Lavina cápa.
3: Imádom. Ez nekem nagyon tetszik. Figyelj, ezt meg kell nézni.
2: Meg egyébként is. Lavin. I'm Lavin. Lavin it.
3: Végre valami jó. Végre egy ötlet.
2: Zseniális. Tehát, hogy én azt gondolom, méltó kihívója a Sharknadónak.
3: Köszönöm, hogy ezt megosztottad.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddl Ádám. Amikor rád fér egy mosoly a nap közepén. Forrás Rádió. Mindig veled.

Cross the Shop, Bittersweet Goodbye, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Most pedig jön Zoli kérése, aki a párjának, Vandának szeretné küldeni Ed Sheeran egyik dalát. Én bekészítettem a Sapphire-t, úgyhogy már indul is.

0: Elértünk az óra végéhez, úgyhogy átadom most a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat. A következő órában pedig továbbra is a dalkéréseiteket fogom teljesíteni, hogyha elkülditek a 0620-9489485-ös számra. Jöhet SMS meg Viber üzenet is, és természetesen Messengeren is elértek. Most tehát akkor jönnek a hírek, a következő óra pedig ezzel a dallal fog indulni.
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 11 óra, üdvözlöm Önöket. Bűnbandát számoltak fel Tatán, új villamosvonal épül a fővárosban, Várkonyi Bencét leszerződtette a Karabag. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. 2 napos látogatást tett Szerbiában Pósvai Gábor belügyminiszter, és tárgyalt Ivica Dačić szerb kollégájával, közölte a tárca az MTI-vel. Mint írták, a miniszterek áttekintették a biztonsági helyzetet, különös tekintettel a nyugat-balkáni útvonal mentén zajló migrációs folyamatokra, valamint megvitatták a határbiztonság, a szervezett bűnözés, az embercsempészés és más határokon átnyúló bűncselekmények elleni együttműködés további erősítésének lehetőségeit. A találkozó megerősítette a belügyi területen a két ország közötti szoros együttműködést és a kölcsönös bizalmat, írták. Új villamosvonal épül a fővárosban, ugyanis aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitéz Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Összehangolt akcióban számolták fel azt a bűnbandát, amely drogot terjesztett Tatán és környékén, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a tatai nyomozók kedden a megyei társszervezetekkel együtt csaptak le egy 55 éves helyi férfira és 2 társára. A férfi kristályt árult, és még 14. életévüket be sem töltött gyermekeket is rászoktatott az anyagra. Írták hozzátéve, hogy a gyanúsítottak veszélyes anyaggal higították a szert, közvetlen életveszélynek kitéve a fogyasztókat. És végezetül sport, Várkonyi Bence távozott a Zalaegerszeg labdarúgó csapatától, és az azeri Karabag FK együttesében folytatja a karrierjét, közölte pénteken a Zalai Klub a honlapján. A 24 éves belső védő az elmúlt 3 szezont a ZTL-nél töltötte, az elsőt még az MTK kölcsönjátékosaként, amelyben a legutóbbi 2 bajnoki idényben már stabil kezdőjátékosként számítottak rá. A ZTL sportért felelős elnöke a transfert a játékos és a klub számára egyaránt fontos lépésnek nevezte, hozzátéve, hogy a Karabag rangos egyesület, amely nem csak hazája élmezőnyében szerepel, hanem rendszeresen bizonyít az európai porondon is.
0: Időjárás.
1: Nem csak vasárnap, de hétfőn és kedden is kitart a meleg napos idő. A hőmérséklet többfelé 32-35 fokig is emelkedhet. A gomoly felhők mellett elszórtan frissítő záporok, zivatarok is előfordulhatnak, de összességében továbbra is az igazi strandidő vár ránk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, Pisti, köszi szépen a híreket, információkat, és már csak 2 órátok van hátra arra, hogy kérjetek tőlem dalt a 0620-9789-5-ös számon, jöhet SMS, meg Viber üzenet is. Ez az óra pedig indul, ahogy ígértem, Chris Cross Amsterdam és Inna közösével, ez a Queen of My Castle.

0: Lotfi Peggy és Torvai Reni közösen a Te meg én, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A folytatásban pedig megyünk tovább Dua Lipával, ugyanis Kitty szeretné kérni a Houdinit, és küldi mindenkinek, aki szeretni.
1: Hey, I'm Dua Lipa. This is Houdini.
2: Csak slágerek, ez a Forrás.

Olivia Dean és a So Easy, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A következő dalt pedig Bence küldi a tesójának, Martinak, ez pedig nem más, mint Dash, Young Fly és Azaria közöse a

0: Yeah. John Newman és a Waiting for a Lifetime után jön egy kis Buenos Morgan visszatekintő itt a Forrás Rádióban. Ádival és Rolanddal az év fagyjáról is beszélgettünk ezen a héten, mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Andi, remélem, valami hűsítőt hoztál.
3: Hűsítőt hoztam én is. Igen. Ugyanis megvan az évfagylatja.
2: Na, az jó, az
4: és
2: jó.
4: És ebből mindig van kismillió verseny, van Balatonfagyja, meg van nem tudom, ilyen fagyja, olyan fagyja, de szerintem én valamiért úgy emlékszem, hogy ez az egyik legrangosabb. Tehát ez ilyen nívós. Tehát amit itt mondanak, azt fontos lesz követni a trendekben.
3: Igen. Na, tippeljetek akkor, hogy milyen alapanyag lehet ebben a fagyiban? Milyen fagyi lehet az idei?
2: Biztos, hogy valami különleges, tehát nem is te azt, de azért vanília.
4: Én azt mondom...
2: Csoki nincs benne, szerintem.
3: Nincs.
4: Nem. Szerintem alapvetően hagyományos dolgok vannak benne, de összekeverve valamik. Tehát most nem fog tippelgetni.
2: De mindig azt mondom, van hogy... egy olyan, tehát hogy általában ezt figyeltem meg.
4: Akkor koriander, mert valami ilyen.
2: Igen, tehát valami, amit egyébként rohadtul nem raktál fagyiba.
3: Igen, vazsalikom volt még. Igen. Az mondjuk nem szokott rossz lenni eperrel például, azt szokták párosítani.
2: Az jó egyébként, igen.
3: Igen.
2: Biztos, hogy legalább egy ilyen van benne, amire nem számítanál egy fagyi kapcsán.
4: Jó, akkor olyan lesz benne, és nem ezek a klasszikus vonalak, hanem valami egzotikus dolog kell bele.
2: Szamócás körris.
3: Szamócás körris. Fúj, a szamócát hogy hozod össze a körivel?
2: Hát rohadt nehezen.
4: Szerintem
3: mert még ha valami narancsos lenne körivel, na, az tessék, mondjuk az úgy jó, illene.
4: Szerintem a menta...
3: Szerintem te ne csinálj, hogy...
4: A menta már nem trend. Tehát az volt egy mandarinos időszak, amikor körnis. Minden mentás volt, az nem. Akkor volt, amit a legjobban utáltam, mert a mentával még megbarátkoztam, a levendulás vonal. Tehát szerintem minden, amiben van levendula, az jobb levendula nélkül.
3: De hát ha jól megcsinálják, ne. Akkor jó a levendula.
4: Ha érzed az ízét, de. Már nem jó.
2: Szerintem
4: nem. Addig jó, amíg
3: nem.
4: Elfeded.
3: Nem, hidd el, hogy van, csak ha túl sokat tesznek bele, akkor szappan íze lesz az egésznek, de alapjáraton, ha jók az arányok, akkor jó szokott lenni a levendula.
4: A levendula nem étel, az mojírtó. Az a nagy nap volt benne a szekrényben, kis párnában.
3: Vagy mi az a levágott, mi a nejlomarisnyában?
4: Igen. Tehát, hogyha naftalin fagyit akarok, akkor nem ezt sem.
2: Nem, én is azt mondom, amit az Andi. Tehát, hogy nőnél is, meg fagyinál is legyenek jók az arányok. Az a legfontosabb.
4: Na jó,
3: akkor most már elárulom, hogy mi, mert szerintem most már mindenkinek izgatja a fantáziáját.
4: Kuszkusz.
3: Kuszkusz. Majdnem kókuszos szorbet, kurkumás mandarinos gyümölcs szósszal, és kókuszos mandulás ropogóssal.
2: Na, mit mondtam előbb, hogy mandarinos kör is. Hát az mondjuk erősebb lenne azért a kör, a kurkumával igen, azzal.
4: A kurkuma az melyik?
3: Majdnem egyforma erősek egyébként. Tehát,
4: hogy... A kurkuma
2: hát hasonló. Na, hát gyerekek. És
3: sárga.
2: Leszarozod a fagyi készítő képességemet, ami nincs.
3: Hát mondjuk nem
4: a körét nem szeretem, a kurkumát szeretném, annak is ilyen erős íze van?
2: Kicsit igen, de
3: kicsit igen.
2: A kurkumát jobban el tudom képzelni a fagyiban, mint a körit.
3: Igen, a körének van egy kicsit ilyen jellegzetesebb íze.
4: De akkor ez ilyen tulajdonképpen sósabb, egy ilyen sárga kókusz? Más is színes sárga lesz, nem?
3: Nem kókusz, leöntve sárgás szmötyivel.
2: Igen, tehát fehér fagyi sárgás szmötyivel.
4: Oké, viszont a szorbé vonal az ugye az, ami a vizes fagyi, nem?
3: Igen.
4: Amit én kifejezetten szeretek, azt én jobban szeretem, az engem jobban hűsít, meg kevésbé is hízlalt, tehát ez a szorbé vonal, ez nekem tetszik.
2: Igen, tehát te voltál az, aki majdnem orgazmusig jutott a hétvégén a vízzenén egy sima jégkásától is.
4: Mit egy?
3: Igen, ja, kettőt is benyomott.
4: Az a világ legjobb dolga a jégkása szerintem, és valamiért ez idén nyaramból kimaradt. És itt ebben a hőmérsékleti értékben ez zseni volt. Szóval Tomi is megkóstolta, amit nem értettem, a Tomi párja életében először igen. Ivott jégkását.
3: És azt mondta, tiéd volt az első.
4: Igen, mert megkóstolta az enyémet, hogy él le valaki úgy, hát nőtet, 20-22 évet, hogy nem szív bele egy jégkásába.
2: Ezt mondjuk én sem értem.

0: Biztos ő
1: nagy... Élet az.
0: Ő neki eddig a fagyi. A fagyi vonal jött be biztos.
2: Lehet.
1: De nagyon tetszett neki, tehát utána jött és kért sajátot. Tehát, hogy működik a dolog. Szerintem a jékás az egy nagyon-nagyon nagy találmány. Én egyet nem értek soha, mert én egy időben akartam otthonra jékásógépet venni magamnak, hogy miért nem készítenek cukormentes jékását. Tehát szerintem annyira alap lenne ma, amikor már minden ital zéró, hogy cukormentes legyen egy jékás, és valami nem csinálják.
0: Édesítővel?
2: Ugye én is ezt mondtam kint, mert hogy ugye itt vaciláltál te is, hogy jékását tegyél, vagy fagyit, és akkor mondtam neki, hogy igazából nem, tényleg jó a jékása, csak baromi édes. Tehát jó lenne, ha tényleg lenne egy ilyen cukormentes
1: ma,
2: verziója.
1: Amikor minden diet, meg minden zéró, meg ízés nincs.
0: Egy jó kis agave szirupos jékása. Na.
1: De olyan már volt például, hogy elmentünk Budapesten egy mexikói étterembe, és hajnal kérte a jékását, és mondták, hogy abban tekila van, na győzd meg a 3 éves kislányodat, hogy az tekilás jékása, és olyat nem kap.
0: Hát figyelj, még egy 10 éves fölcsillan a szemek, mondja, hogy akkor 2 kér.
1: Hát nem, amúgy kapott, csak mondom, nem lehet meggyőzni.
0: Ha nem vagytok tőlem visszafogott szülőkre.
1: Arriva!
3: Buenos morgen! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Csak egy gombnyomásra a boldogság.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Ray Daltontól szólt a Do It Again. Most pedig megyünk tovább Dávid kérésével, aki a barátnőjének szeretné küldeni a By Alex és a Schlepp, valamint Lotfi Begi közösét, úgyhogy már indul is a Még Mindig.

Itt is vagyunk egy újabb óra végénél, úgyhogy most jönnek a hírek, információk Szabó Istvántól. Nektek pedig már nem sok időtök van arra, hogy kérjetek tőlem dalt, vagy küldjetek rajtam keresztül üzenetet, szóval ha eddig még nem tettétek meg, akkor most mindenképpen küldjétek el a 0620-978-9785-ös számra. Most átadom a terepet akkor Pistinek, a hírek után pedig megyünk majd tovább ezzel a dallal.

0: Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis dárcjóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, három nap, két éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva dél, jó étvágyat az ebédelőknek és szép napot. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Egyre több az új személyautó Magyarországon, átadták Dorogon az év köztisztviselője díjakat. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetőek el. A kormány e-heti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és az új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. A most közzétett dokumentumok július 11-éig véleményezhetőek a társadalmi egyeztetés kukac.in.gov.hu e-mail címen keresztül. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok a héten, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. A tárcavezető bejegyzésében rámutatott, a magyar családok és vállalkozások fejlesztései a globális élmezőnybe röpítették Magyarországot a napenergia hasznosításában. Magyarországon 74.905 új személyautót helyeztek forgalomba az első fél évben, 13,3%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. A második negyed évben a piac az elsőnél is dinamikusabban teljesített, ami erősödő lendületre utal, közölte a Magyar Gépjárói Importőrök Egyesülete az MTI-vel. Továbbra is kiemelkedő a bővülés az elektromos autók szegmensében. Az első 6 hónapban 7.498 elektromos személyautó került forgalomba, ami 43,7%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. A Dorogi Önkormányzat képviselőtestülete a napokban adta át az év köztisztviselője díjakat, amelyeket idén Póca László és Szenci György közterületfelügyelők kaptak, számolt be róla a városi Facebook oldal. Mind méltatásukban áll, mind a ketten lelkiismeretesen pontosan végzik a munkájukat. Munkájuk során Dorog lakosságának és a polgármester hivatalának érdekeit tartják szem előtt. A két dorogi közterületfelügyelő a városi ünnepségek lebonyolításában aktívan részt vesznek, és munkatársaikkal jó kapcsolatot ápolnak.
0: Időjárás.
1: A hét elején is marad a hamisítatlan nyári idő, sok napsütésre és országosan 30 fok feletti csúcshőmérsékletekre készülhetünk. A délutáni órákban helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de a legtöbb helyen továbbra is a napsütésé lesz a főszerep.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép délután kívánok mindenkinek, Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Már csak egy órátok van arra, hogy talt kérjetek tőlem, úgyhogy mindenképpen tegyétek meg ezt, hogyha szeretnétek hallani valamelyik kedvenceteket. 0620 978 98 5-ös. Az óra indul Shakira és Burna Boy közösével, ahogy ígértem, szól a

Morgás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Jungkook és Lato közöse szólt a Seven. Most pedig jön Timi kérése, aki szeretné meghallgatni a Halott pénztől a gyerekeket, és küldi mindazoknak, akik szeretik.

és a Break Up Glow, ez szólt itt a Forrás Rádióban. A következő kérés pedig Dórié lesz. Szia! Szeretném küldeni a Sophie and the Giants és a Purple Disco Machine Paradise

0: és része van az közöse után. Egy icipici Buenos Morgan visszatekintő fog következni. Ádi és Roland beszélgettek a VB megjelenő UFO-król is. Nos, ebbe fogunk most belehallgatni.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: A csillagok közül érkező UFO-kkal kapcsolatban hivatalos híreket mond Rédl Ádám.
3: Így van, hivatalos információk érkeztek. Képzeld el, felnyitottam a telefonomat a zenék alatt, és az első találat az pont ez volt, hogy beteljesül a jóslat, jönnek a VB alatt az UFO-k, és mivel tudjuk, hogy a Facebook meg a Meta nem hallgat le minket, ezért nyilván az UFO-k műve, hogy ez a cikk ide keveredett, úgyhogy erről most nagyon fontos beszámolnom. Ugyan ezen a meccsen nem jelentek meg, amit jósoltak a brazil skóton, de a brit UFO kutató Mark Christopher Lee szerint az idegenek az idei foci VB-n fognak felbukkanni, már korábban is megjelentek futballstadionoknál, és nem csak ő bizonyítja ezt, hanem a vak bolgár misztikus Baba Vanga is, aki szintén, ne neves, ezek tények, azt jósolta, 2026 végén egy hatalmas globális összejövetele lesz a találkozó. Itt vannak a tények. 1954 Firenze, megcáfolhatatlan egy Fiorentina meccsen, 10 000 szurkoló látta a szivar és tojás alakú ezüstös tárgyakat. Stadion felett. 2018, Oroszország. Még azt hiszem, te még bizonytalan vagy. A világbajnokság alatt az eget közvetlenül az ottani stadion felett lepte el egy UFO, ami megvilágította. 2023, Mexikó. Korong alakú tárgyak

Manolas Morgan minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Csak egy gombnyomásra a boldogság. Forrás Rádió.

Nicky Yuri és Daisy közös a Sunroof házszólt itt a Forrás Rádióban. Az utolsó kérés fog következni, ami nem másé lesz, mint TBA. Szia, szeretném kérni az Efalámtól a Ráncok a szemem alatt című számát, és küldeném a Forrás Rádió stábjának. Köszönjük szépen, és akkor...

0: Radio és DJ Craig Gorman közösen a Talkabout fogja zárni ezt az órát, meg egyébként az én műsoridőmet is, úgyhogy én most elköszönök tőletek. Átadom a mikrofont először Szabó Istvánnak, hozza a komáromi krónika híreit, utána pedig jön I.S. Roland a Zicserrel, úgyhogy érdemes a továbbiakban is velünk tartani. Nagyon szépen köszönöm, hogy egészen idáig velem tartottatok. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottátok. Vigyázzatok magatokra, további szép hétvégét, sziasztok!
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Komáromi Krónika. Komárom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
2: Pontban 1 óra van, jó napot kívánok! Szúnyoggyérítést tartanak Komáromban. Az egykori határőrök ismét találkoztak a Szőnyi kórháztónál. Szép szavak, szép hangok a könyvtár udvarán, jövő pénteken is. Már is mondom a részleteket, ezek a komáromi krónika hírei, a mikrofonnál Szabó István. És akkor a részletek. Szúnyoggyérítést tartanak Komáromban július 6-án, napnyugtát követően. Az eljárás típusa úgynevezett földi szúnyoggyérítés. Pótnap időjárás függvényében július 7-én vagy 8-án. Ez idő alatt érdemes az ablakokat zárva tartani, és a szabadtéri eszközöket, játékokat, ruhákat összegyűjteni vagy letakarni. A kezelt terület környékén gyümölcs vagy zöldség fogyasztása csak alapos megmosást követően ajánlott. Az egykori határőrök ismét találkoztak a Szőnyi kórháztónál. A komáromi határőr találkozói már több mint egy évtizedes hagyomány, amelyre idén is az ország számos pontjáról, sőt a felvidékről is érkeztek résztvevők. A péntek délutáni baráti összejövetelt ezúttal is Andorka Árpád szervezte, aki évről évre összefogja ezt az összetartó közösséget. A rendezvényen jelen volt Vajda Bence, Komárom város alpolgármestere is. A köszöntőkben elhangzott, ez a találkozó jóval többet jelent egy kellemes nosztalgiázásnál. A résztvevőket a közös szolgálat emléke, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés ma is szoros kötelékben tartja. Szép szavak, szép hangok a könyvtár udvarán, júliusban minden pénteken 18 órától különleges irodalmi és zenei estekkel várja az érdeklődőket a Jókai Mór városi könyvtár hangulatos udvarán Komáromban. A program sorozat során komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. A következő alkalommal július 10-én pénteken 18 órától Heisleitner Franciska olvas fel, akit Pető Marcell cselló játéka kísér. És még egy programajánlat, a Mocsai Pajta Színház előadását láthatják július 8-án. Oda az igazság, avagy az igazmondó juhász meséje egy kicsit másképp címmel Komáromban. A Jókai Mór városi könyvtár udvarán 18 órakor kezdődik a program. A komáromi krónika híreit Szabó Istántól hallották, további jó rádiózást kívánok. Hallgassák a Forrás Rádiót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
3: Kész sok a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, már is indul a Zicser, mégpedig egy újdonsággal. Innen jön és a Dream Out Loud, a mikrofonnál így és

0: ezt hallod, akkor jó az ízlésed. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Hi, I'm Dolce.
0: Slágerek. Ez a Forrás Rádió.

Ez volt az Anxiety, itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, mindig veletek vagyunk. Izgalmas éjszaka elé nézünk már, ami a foci VB-t illeti. Nem sokára elárulom a konkrét részleteket. Előbb azonban érkezzen Tiesto slágere. Ez már is a Tantalizing.

Ez a Forrás Rádió mindig veled. Két mérkőzés vár ránk ma éjszaka. Foci VB-n este 10-től Brazília, Norvégia, majd pedig hajnali 2-től Mexikó, Anglia. Most pedig hozok nektek egy újdonságot hazai frontról. Érkezik már is a Mango Rise és az Örökké Tal.

volna, vagy 2020-as kedvenc itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, mindig veletek vagyunk, vagy ahogy mostanában hallhatjátok, bulizd velünk végig a nyarat. Ez a nyári szlogenünk, és ennek egyében hozzuk például a klassz újdonságokat. Betikál és a The Beach már is itt a Forráson.

0: sportárunk, na de aggodalomra semmi ok, egészen este 6-ig tart az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja, a sportvilág aktualitásaival, és persze jobbnál jobb slágerekkel. Egy ilyennel nyitjuk majd a következő 60 perces etapot is. Teljes egészében érkezik majd Miles Smith és a Stay a hírek után.
1: Mesterek és Hotel Huszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra. Üdvözlöm Önöket! Országszerte ivóvizet osztottak a honvédség tagjai. Forgalomkorlátozás lesz hétfőtől Esztergomban. Remekeltek a tatabányai csukdósok. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Az elmúlt napok időjárási helyzete ismét bizonyította, hogy a magyar honvédségre nem csak hazánk védelmében, hanem a magyar emberek biztonságának szolgálatában is számíthatnak, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus közlése szerint a katonák az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel és 72 katona közreműködésével vettek részt az ivóvízellátás biztosításában. A műveletek során 46.700 zacskós ivóvizet és 1.051.000 liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Hozzáfűzte, hogy a honvédek ott voltak, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk, segítettek a víz zacskózásában, szállításában és a lakosság ellátásában, együttműködve a katasztrófavédelemmel, a vízügyi szakemberekkel és a helyi önkormányzatokkal. Vádat emelt a kecskeméti járási ügyészség egy nő ellen, aki idős gondozottaitól ékszereket és használati tárgyakat lopott el, hogy értékesítesse azokat, közölte a főügyészség sajtószóvivője az MTI-vel. A vád szerint a nő egy segítőszolgálat gondozójaként 2023 nyara és 2024 ősze között 2 idős asszonyházi gondozását látta el. Egyikükhöz több mint 1 éven át járt, és ez idő alatt az aranyékszereit, karkötőt, nyakláncokat, medált és jeggyűrűt is észrevétlenül ellopta, majd egy részüket elzálogosította. Tettével a gondozottjának összesen 2,6 millió forint kárt okozott. Július 6-a és szeptember 30-a között ideiglenes forgalomkorlátozás lesz érvényben az Esztergomi Deák Ferenc utcában, az Árok utca és a Pórantal tér közötti szakaszon. A korlátozásra elektromos közműkiváltási munkálatok miatt van szükség. A kivitelezés ideje alatt a Deák Ferenc utca forgalmi rendje nem változik, továbbra is egyirányú marad, ugyanakkor a munkálatok biztonságos elvégzése és az átmenő forgalom csökkentése érdekében az utca mindkét végén, mindkét irányból behajtani tilos jelző táblát helyeznek ki, kivéve célforgalom kiegészítő táblával. Az utcába így kizárólag azok hajtatnak be, akiknek ott van a lakóhelyük, oda tartanak, vagy egyéb indokolt ügyintézés miatt érkeznek. És végezetű sport, hazai és nemzetközi szinten is remekeltek az ippon dzsúdó tatabánya első versenyzői, számolt be róla a kemma.hu. Kollár Sebestyén bronzérmes lesz Grácsban, míg Molnár Gergő és Novák Norbert Győrben állhatott a dobogóra. Miklós Völgyi Dániel országos bajnoki 3. helyezést hozott az ippon dzsúdó tatabánya első számára Budaörsről.
0: Időjárás.
1: Nem csak vasárnap, de hétfőn és kedden is kitart a meleg napos idő. A hőmérséklet többfelé 32-35 fokig is emelkedhet. A gomoly felhők mellett elszórtan frissítő záporok, zivatarok is előfordulhatnak, de összességében továbbra is az igazi strandidő vár ránk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
3: Hello, drága forrás hallgatók! Nincs megállás, már is robogunk tovább. Ez itt a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Ha esetleg ezen a héten mondjuk nyaraltatok és nem tartottatok velünk, akkor mesélek a foci VB tippjátékról ebben az órában garantáltan, mert hogy még a jövő héten is nyerhettek majd szuper klassz nyereményeket, hogy miket, az is kiderül ebben az órában. Tartsatok velem a mikrofonnál, és Roland!

0: Ez a Forrás Rádió, mindig veled vagyunk, így van ez vasárnap délután is. Ezen a héten elindítottuk foci VB tippjátékunkat, és bizony ez még tart a jövő héten is. Érdemes lesz minden egyes nap figyelni minket, és elküldeni a tippeteket, mégpedig a nap mérkőzésére minden egyes hétköznap, amikor ugye meccs van, ez nagyon-nagyon fontos. Jövő héten is 5-ből 4 hétköznap ilyen lesz. Várjuk majd este 6 óráig a nap mérkőzésére a tippet, a rendes játékidő végeredményét kell megtippelni, és hogy miért is érdemes ezt megtenni, akár SMS-ben, akár Viberen a 0620-978-978-5-ös számra, azért, mert fantasztikus napi nyereményeink vannak, megspékelve egy legalább ennyire klassz fődíjjal. Elképesztően jó a játék, szerintem én mindenképpen játszanék, ha megtehetném. De hát ugye mi nem játszhatunk, viszont igen, mutatom már is a nyereményeket.
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj!

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Távozik a kudarc után Nagelsmann, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A Német Labdarúgó Szövetség pénteken a hivatalos honlapján bejelentette, hogy a világbajnoki kudarcot követően Julian Nagelsmann, szövetségi kapitány, távozik a Nacional Elf éléről.

Cristiano Ronaldo visszavonul a portugál válogatottól. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Cristiano Ronaldo nővére, Katia Aveiro nagy figyelmet keltett a Portugália-Horvátország mérkőzés előtt, amikor azt nyilatkozta, hogy testvére ezen a foci VB-n szerepel utoljára a válogatottban, utána már nem lép pályára címeres mezben. Ha ez igaz, akkor elképzelhető, hogy holnap este a Portugália-Spanyolország meccsen látjuk utoljára Cristiano Ronaldót portugál válogatottként, már amennyiben a spanyolok nyernek.

0: Vége az ICER második órájának, viszont még így is hátra van belőle három remek slágerrel. Egy igazán klassz újdonsággal nyitjuk majd a következő 60 perces etapot. Teljes egészében pörög majd a hírek után az Anywhere With You.
1: És Hotel Huszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, három nap, két éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 3 óra, szép vasárnap délutánt. Bűnbandát számoltak fel Tatán, új villamosvonal épül a fővárosban. Várkonyi Bencét leszerződtette a Karabag. Már is jövök a részletekkel, ezek a hírek. A Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. 2 napos látogatást tett Szerbiában Pósvai Gábor belügyminiszter, és tárgyalt Ivica Dačić szerb kollégájával, közölte a Tárca az MTI-vel. Mint írták, a miniszterek áttekintették a biztonsági helyzetet, különös tekintettel a nyugat-balkáni útvonal mentén zajló migrációs folyamatokra, valamint megvitatták a határbiztonság, a szervezett bűnözés, az embercsempészés és más határokon átnyúló bűncselekmények elleni együttműködés további erősítésének lehetőségeit. A találkozó megerősítette a belügyi területen a két ország közötti szoros együttműködést és a kölcsönös bizalmat, írták. Új villamosvonal épül a fővárosban, ugyanis aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését, így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Összehangolt akcióban számolták fel azt a bűnbandát, amely drogot terjesztett Tatán és környékén, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a tatai nyomozók kedden a megyei társszervezetekkel együtt csaptak le egy 55 éves helyi férfira és 2 társára. A férfi kristályt árult, és még 14. életévüket be sem töltött gyermekeket is rászoktatott az anyagra. Írták hozzátéve, hogy a gyanúsítottak veszélyes anyaggal higították a szert, közvetlen életveszélynek kitéve a fogyasztókat. És végezetül sport, Várkonyi Bence távozott a Zalaegerszeg labdarúgó csapatától, és az azeri Karabag FK együttesében folytatja a karrierjét, közölte pénteken a Zalai Klub a honlapján. A 24 éves belső védő az elmúlt 3 szezont a ZTL-nél töltötte, az elsőt még az MTK kölcsönjátékosaként, amelyben a legutóbbi 2 bajnoki idényben már stabil kezdőjátékosként számítottak rá. A ZTL sportért felelős elnöke a transfert a játékos és a klub számára egyaránt fontos lépésnek nevezte, hozzátéve, hogy a Karabag rangos egyesület, amely nem csak hazája élmezőnyében szerepel, hanem rendszeresen bizonyít az európai porondon is.
0: Időjárás.
1: A hét elején is marad a hamisítatlan nyári idő, sok napsütésre és országosan 30 fok feletti csúcshőmérsékletekre készülhetünk. A délutáni órákban helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de a legtöbb helyen továbbra is a napsütésé lesz a főszerep.
0: Szám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Igen, ez még mindig a Forrás Rádió sportmagazinja, I. és Solanddal, benne pedig a Super High féle Anywhere With You, ez

Ők a Ferencváros Európa Liga selejtezős keretéből. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A Ferencváros labdarúgó csapata július 9-én Újvidéken lép pályára, majd egy héttel később Budapesten fogadja a Vojvodinát. A zöld-fehér klub a hivatalos felületein számolt be az Európa Liga selejtezőre készülő keretről. Nincs ott a népsorban Makrekis, Julio Romao és Nagy Barnabás sem, akik már az ausztriai edzőtáborban sem voltak a csapattal, ahogy kimaradt a keretből a sérült Madarász Ádám és Ötvös Bence is. Meglepetésre nem található meg a nevezettek között Franko Kovacevic, valamint Szalai Gábor és Habib Maiga sem. A kölcsönből visszatért Csirkovics, Árzáni és Szevikján azonban ott van a listán, ahogy a nyáron szerződtetett francia védő Nathan Zohoré is.

0: focirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, három nap, két éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Korábbi szegedi légiós a francia kispadon, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A következő nyártól Roberto Garcia Parondo lesz a Paris Saint-Germain férfi kézilabda csapatának vezető edzője. A játékosként a Ciudad Real-lal, vezetőként pedig az Észak-Macedón Várdá

mert nem csak az angol nyelvű slágereket szeretjük. Ez volt a Pop Out T 2013-ból itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, mindig veletek vagyunk. A folytatásban jöjjön egy sokkal frissebb kedvenc. 2025-ből forog már is a

0: Na hát kérem, vége egy újabb órának a mai zicserből, viszont még kettőt így is együtt tölthetünk az éteren keresztül, aztán természetesen érkezik majd a Köztér közéleti magazinunk, szintén velem, úgyhogy 6-kor én még nem búcsúzom, és akkor fussunk már végig a teljes menetrenden, 8 órától Light Session BRK-val egészen 10-ig, majd pedig Lunch Session Norbert van Déllel, ez pedig éjfélig tart. Szóval ez a mai menetrend, és hogy melyik slágerrel nyitjuk majd a következő órát, figyeljetek, már is mutatom, jön egy újdonság, na őket nem láttam jönni, így együtt legalábbis. David Guetta és Andrea Bocelli közöse, ez a DNA.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 óra, szép délutánt. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Egyre több az új személyautó Magyarországon. Átadták Dorogon az év köztisztviselője díjakat. Jövök már is a részletekkel. Ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetőek el. A kormány eheti ülésén tárgyalt az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes feltárásáról, valamint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról és az új törvényjavaslat benyújtásáról döntött az 1990-es rendszerváltástól máig be nem váltott ígéretek teljesítésére. A most közzétett dokumentumok július 11-éig véleményezhetőek a társadalmi egyeztetés kukac.in.gov.hu e-mail címen keresztül. Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok a héten, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, az áramhálózati és okosmérős fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága. A tárcavezető bejegyzésében rámutatott, a magyar családok és vállalkozások fejlesztései a globális élmezőnybe röpítették Magyarországot a napenergia hasznosításában. Magyarországon 74.905 új személyautót helyeztek forgalomba az első fél évben, 13,3%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában. A második negyed évben a piac az elsőnél is dinamikusabban teljesített, ami erősödő lendületre utal, közölte a Magyar Gépjárói Importőrök Egyesülete az MTI-vel. Továbbra is kiemelkedő a bővülés az elektromos autók szegmensében. Az első 6 hónapban 7.498 elektromos személyautó került forgalomba, ami 43,7%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. A Dorogi Önkormányzat képviselőtestülete a napokban adta át az év köztisztviselője díjakat, amelyeket idén Póca László és Szenci György közterületfelügyelők kaptak, számolt be róla a városi Facebook oldal. Mint méltatásukban áll, mind a ketten lelkiismeretesen pontosan végzik a munkájukat. Munkájuk során Dorog lakosságának és a polgármester hivatalának érdekeit tartják szem előtt. A két dorogi közterületfelügyelő a városi ünnepségek lebonyolításában aktívan részt vesznek, és munkatársaikkal jó kapcsolatot ápolnak.
0: Időjárás.
1: Nem csak vasárnap, de hétfőn és kedden is kitart a meleg napos idő. A hőmérséklet többfelé 32-35 fokig is emelkedhet. A gomoly felhők mellett elszórtan frissítő záporok, zivatarok is előfordulhatnak, de összességében továbbra is az igazi strandidő vár ránk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Kész csók a hölgyeknek, nagypacsi az uraknak, egy igazán különleges újdonsággal nyitjuk ezt az órát. Jön David Getta és Andrea Bocelli, ez a DNA, a mikrofonnál így és sor.

A kézilabda világából bedőlt az eredetileg Las Vegasba tervezett augusztusi torna. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Egy június 7-én küldött e-mailből tudták meg az érintett klubok, hogy az eredetileg Las Vegasba tervezett, de márciusban Európába költöztetett nemzetközi kézilabda torna elmaradt. Az Egyesült Államokból Európába hozott torna tervezett helyszíne nem volt ismert, de a dán Odense sportigazgatója elmondta, hogy klubja előre haladott tárgyalásokat folytatott a szervezőkkel a rendezésről. A szervező Pro Handball USA vezérigazgatóját megpróbálták elérni, ám ő nem válaszolt a sajtó megkereséseire. A bedőlt tornára a nőknél a győri Audi Eto, míg a férfiaknál a Szeged kapott meghívást a magyar csapatok közül. A női mezőnyt a francia Brest, a japán Ishikawa és a dán Odense tette volna teljessé, míg a férfiaknál a Szeged mellett a német Füchse Berlin, a francia Nant és a dán Aalborg kapott meghívást. Igen szép mezőny lett volna, eredetileg azzal a küldetéssel, hogy megpróbálják népszerűsíteni Las Vegasban a kézilabdát. Hát mondjuk egy kicsit így érdekesen hangzik, úgy tűnik, hogy ebből már nem lesz semmi. Kamrát slágeréből azonban egészen biztosan, mert hogy ezzel folytatjuk, jön már is a Feel Alive!

0: Kirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Ne feledjétek, jövő héten is tart még foci VB tippjátékunk. Rengeteg klassz nyereményünk van, és hogy mi a feladat? Minden egyes nap, amikor ugye meccsek vannak, kiválasztunk egy adott mérkőzést, erre kell tippelnetek, mégpedig este 6 óráig. Másnap reggel sorsolunk, ugye a Buenos Morgenben. Holnap reggel is lesz sorsolás, akkor majd a pénteki tippek közül az Argentina zöld foki szigetek mérkőzésre beérkezett tippek közül fogunk sorsolni, a helyes tippek közül természetesen. Holnap pedig újra tippelhettek majd az adott napi mérkőzésre, és 0620 97 8 95 85, ez az egyik fontos dolog, amit meg kell jegyeznetek, hiszen ide várjuk a tippeket, akár SMS-ben, akár Viberen keresztül. A másik pedig, hogy a rendes játékidő végeredményére várjuk a számszerű tippeket. Hogyha ez szerintetek döntetlen lesz, akkor írjátok bele azt is, hogy egyébként kit vártok tovább jutónak, ja plusz a saját nevetek, és hogy ezzel mi mindent lehet nyerni, azt már is megmutatom.
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dartsozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj!

Crystal Rock és Calvo nagy közös slágere. Ez volt a Birkin Bag a tavalyi évből, itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, mindig veletek vagyunk, ez itt az ICER, a Forrás Rádió sportmagazinja. Egészen este 6 óráig, ahonnan nem hiányozhatnak a nagy klasszikusok sem. Már is jön a Maroon 5 és a

0: elképesztő, hogy mennyire rohan az idő. Egy újabb 60 perces etapot zárunk a mai Zitzerből. Ismételten jönnek tehát a legfrissebb hírek, információk. Utána azonban visszatérek, és hozok magammal egy nagy kedvencet a tavalyi évből. Ez lesz teljes egészében a hírek után a Shake It to the Max!
1: Kérdezik, miért ilyen jó a napod? Ne titkold! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra, üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot. Országszerte ivóvizet osztottak a honvédség tagjai, forgalomkorlátozás lesz hétfőtől Esztergomban, remekeltek a tatabányai csúdósok. Ezek a hírek, a mikrofonnál Szabó István itt a Forrás Rádióban, jövök a részletekkel. Az elmúlt napok időjárási helyzete ismét bizonyította, hogy a magyar honvédségre nem csak hazánk védelmében, hanem a magyar emberek biztonságának szolgálatában is számíthatnak, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus közlése szerint a katonák az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel és 72 katona közreműködésével vettek részt az ivóvízellátás biztosításában. A műveletek során 46.700 zacskós ivóvizet és 1.051.000 liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Hozzáfűzte, hogy a honvédek ott voltak, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk, segítettek a víz zacskózásában, szállításában és a lakosság ellátásában, együttműködve a katasztrófavédelemmel, a vízügyi szakemberekkel és a helyi önkormányzatokkal. Vádat emelt a kecskeméti járási ügyészség egy nő ellen, aki idős gondozottaitól ékszereket és használati tárgyakat lopott el, hogy értékesítesse azokat, közölte a főügyészség sajtószóvivője az MTI-vel. A vád szerint a nő egy segítőszolgálat gondozójaként 2023 nyara és 2024 ősze között 2 idős asszonyházi gondozását látta el. Egyikükhöz több mint 1 éven át járt, és ez idő alatt az arany ékszereit, karkötőt, nyakláncokat, medált és jeggyűrűt is észrevétlenül ellopta, majd egy részüket elzálogosította. Tettével a gondozottjának összesen 2,6 millió forint kárt okozott. Július 6-a és szeptember 30-a között ideiglenes forgalomkorlátozás lesz érvényben az Esztergomi Deák Ferenc utcában, az Árok utca és a Pórantal tér közötti szakaszon. A korlátozásra elektromos közműkiváltási munkálatok miatt van szükség. A kivitelezés ideje alatt a Deák Ferenc utca forgalmi rendje nem változik, továbbra is egyirányú marad, ugyanakkor a munkálatok biztonságos elvégzése és az átmenő forgalom csökkentése érdekében az utca mindkét végén, mindkét irányból behajtani tilos jelző táblát helyeznek ki, kivéve célforgalom kiegészítő táblával. Az utcába így kizárólag azok hajtatnak be, akiknek ott van a lakóhelyük, oda tartanak, vagy egyéb indokolt ügyintézés miatt érkeznek. És végezetű sport, hazai és nemzetközi szinten is remekeltek az Ippon Judo tatabánya SE versenyzői, számolt be róla a kemma.hu. Kollár Sevestyén bronzérmes lesz Grácsban, míg Molnár Gergő és Novák Norbert Győrben állhatott a dobogóra. Miklós Völgyi Dániel országos bajnoki 3. helyezést hozott az Ippon Judo tatabánya SE számára Budaörsről.
0: Időjárás.
1: A hét elején is marad a hamisítatlan nyári idő. Sok napsütésre és országosan 30 fok feletti csúcshőmérsékletekre készülhetünk. A délutáni órákban helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de a legtöbb helyen továbbra is a napsütésé lesz a főszerep.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Csapjunk bele akkor a sportmagazin utolsó órájába. Sziasztok, szép délutánt, lassan már kora estét mindenkinek. Ez itt a Zitzer, a sportvilág aktualitásai mellett pedig hozom nektek a jobbnál jobb slágereket. Kezdésként egy tavalyi kedvencet, ez már is a Shake It To The Max. A mikrofon mögött tovább is, és Roland.

Ez itt a Forrás Rádió, mindig veled, mindig veletek vagyunk. Fussunk gyorsan végig a ma éjszakai menetrenden. Hát ezen tényleg végig lehet most már relatíve gyorsan futni, hiszen kettő összecsapás vár ránk ma a foci VB-n. Este 10 órától Brazília, Norvégia, majd pedig hajnali 2-től Mexikó, Anglia. Mind a kettő izgalmasnak tűnik. Bevallom, hogy én mind a kettőt végignézném szívesen, de hát hogyha megnézném utóbbit is, akkor lehet, hogy holnap reggel nem lennék itt a Buenos Morgánben, mert akkor bizony nagyon-nagyon nehéz lenne felkelni, vagy akkor már minek feküdjek vissza, ugye? Ez lehet a másik praktikus meglátás. Na a lényeg, hogy kettő izgalmas mérkőzés vár ránk. Ne feledjétek, holnap reggel a Buenos Morgánben ismételten sorsolás, aztán jövő héten is dübörög a foci VB tippjátékunk, ahogy dübörög Eliza Rose és Calvin Harris közös lágere is. Ez már is a Body Moving.

0: fő részére 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Nápolyban kötött ki a Milán menesztett trénere. Ez itt az ICR, a Forrás Rádió sportmagazinja. Massimiliano Allegrit nevezte ki vezetőedzőnek a Napoli labdarúgó együttese. A nápolyi csapat pénteken a honlapján jelentette be, hogy 3 éves szerződést kötött az 58 éves szakemberrel, akit az előző szezon végén menesztett korábbi munkaadója, az AC Milán. A Napoli a legutóbbi szezont még Antonio Contéval a kispadon zárta a második helyen, a tréner azonban május végén közölte, hogy távozik. Conte a várakozások szerint olasz szövetségi kapitány lesz.

0: Dr. Béres, én pedig a Nyúl a Nyúlevel Empire-ből.
1: Szevasztok, én a Dr. Béres. Éled, veled az egekig éred. Ez egy új szint, hallgassátok, amíg tart című dalunkat, és amíg tart, addig táncoltok, mert mi mindig veletek vagyunk.

okosabb lesz, mint valaha. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.

Forrás Rádió mindig veled, az ígyszer keretében azonban már nem sokáig, hiszen itt most már a műsor hajrájában járunk. Néhány klassz sláger azonban még egészen biztosan belefér. Jó kis nyári hangulat jön, érkezik majd ennek keretében Don Omar. Itt lesz velünk Alle Farben is. Előbb azonban még Fusé nagy slágerét indítom nektek. Ez már is 2020-ból a Deep End.

0: Nincs mese, ennyi volt, legalábbis az ittszer mára egészen biztosan. Én még nem búcsúzom, maradok, ugyanis jön a Köztér, közéleti magazinunk 6-tól 7-ig. Ne felejtjétek, 8-tól 10-ig Light Session BRK-val, majd pedig 10-től éjfélig Lunch Session Norbert van Dillel. Holnap reggel 6-tól pedig Réd Ládámmal együtt várunk titeket a Buenos Morgenben, és jövő héten is folytatódik foci VB tippjátékunk. Az adott nap mérkőzésére kell majd tippelnetek SMS-ben avagy Viberen 0620 978 978 5-ös, ezzel pedig megnyerhetitek napi nyereményeinket, 4 óra önfeled dárcozás barátokkal vagy a családdal, mindez a tatabányai Huggies Darts felajánlásából, avagy egy wellness hétvége 3 nap 2 éjszaka időtartamra két fő számára félpanziós ellátással a Duna Residence jóvoltából. Tele vagyunk tehát fantasztikus nyereményekkel, érdemes lesz jövő héten is velünk játszani, előbb azonban még jön már is a Köztér.
1: Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! Köztér. Heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
0: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. július 5-én vasárnap, I.S. Soland vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között a nyári étkezésről és az utazások vámszabályairól, valamint a prima jelöltekről is. Tartsanak velünk, kezdődik a Köztér.
1: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.

0: A hét legfontosabb hírei.
1: Folytatódik a Hősök tere felújítása, amelynek következő elemeként a héten megkezdték a gyalogos átkelőhely kiépítését a Bláti iskola és a Kastély tér felőli járda között Tatán. Az új kiemelt gyalogos átkelőhely létesítése megkönnyíti az átkelést a gyalogosok számára a tópart felől, az autósokat pedig óvatosabb közlekedésre sarkalja majd. A kivitelezés ideje alatt részleges sáv lezárásra kell a helyszínen számítaniuk a közlekedőknek, ha arra járnak, kérik, hogy vezessenek figyelmesen, írja a tata.hu. Esztergom megyei jogú város önkormányzata meghirdette a 2026. évi homlokzat felújítási pályázatát. A támogatás célja, hogy hozzájáruljon a város épített örökségének megóvásához, valamint a településkép megőrzéséhez és szépítéséhez. A felhívásra természetes és jogi személyek egyaránt pályázhatnak, amit szeptember 30-áig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton az Esztergom megyei jogú város polgármesteri hivatalának városfejlesztési osztálya főépítészi irodájához. További részletek az esztergom.hu oldalon találnak. Átadták Komárom város egészségügyi díjait. A komáromi egészségügyben dolgozókat köszöntötték június 24-én a Semmelweis nap alkalmából a Jókai moziban rendezett ünnepi eseményen. Idén Holcerné dr. Jánosi Anita Eszter háziorvos és dr. Kardosné dr. Forrási Klaudia belgyógyász reumatológus szakorvos vehette át az elismerést.

0: Programajánló.
1: A Mocsai Pajta Színház előadását láthatják július 8-án, Oda az igazsága, vagy az igazmondó juhász meséje egy kicsit másképp címmel Komáromban. A Jókai Morvárosi Könyvtár udvarán 18 órakor kezdődik a program. Július 9-én csütörtökön 17 órakor Munkáink címmel nyílik csoportos kiállítás Tatán a Magyari Ház Coworking Iroda Galériában. Várják az érdeklődőket. Július 10-11-én rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. A sportpályán és a tóparton is zajlanak majd programok a két nap alatt. Fellép többek mellett Horváth Tamás, László Attila, a Well Hello, Gájer Bálint és az Irigy Hónajmirigy is. A rendezvény díjtalanul látogatható, a részletes programot a környe.hu oldalon találják. Az amatőr csillagászat és az okostávcsövek iránt érdeklődőket várja július 11-én Esztergomban a harmadik Sea Star Hungary csoport találkozó. Az ország különböző pontjairól érkező Sea Star tulajdonosok és csillagászat kedvelők egy egész napos kötetlen találkozón oszthatják meg tapasztalataikat, ötleteiket és élményeiket. A rendezvény a Sea Star Hungary közösség szervezésében valósul meg, és nem csak a gyakorlott felhasználóknak szól. Azokat is várják, akik most ismerkednek a csillagászat világában, kíváncsiak az okostávcsövekre, vagy éppen vásárlás előtt állnak. A résztvevők saját Sea Star távcsövüket is magukkal vihetik, így a találkozó egy látványos távcső bemutatóvá is válhat. A szervezők emellett egy különleges meglepetés vendéggel is készülnek, akinek kilétét egyelőre homály fedi, de a csillagászat iránt érdeklődők számára bizonyára ismerősen cseng majd a neve. Az időpont július 11-e szombat, délelőtt 9:30 az Esztergomi Művelődési Házban, a részvétel ingyenes. Zenés táncos kerti parti lesz Tatabányán Kárlóval a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon melletti szabadtéri területen július 11-én, rossz idő esetén az épületben. Az ingyenes program 18 órakor kezdődik. Vitézség útján címmel rendeznek kerékpártúrát Komáromban július 12-én reggel 8:30-tól. A találkozó helyszíne a Brigéció Öröksége Látogató Központ. A táv körülbelül 60 km baráti tempóban. A részvétel ingyenes, de kérik, hogy egy kommentel vagy privát üzenettel jelezzék előre, hogyha mennek.
2: Úgy volt

0: egészségünk, életmódunk.
1: A nyári ételek legfőbb ismérve, hogy könnyedek, gyorsan elkészíthetőek és nem terhelik meg a gyomrot a melegben. Hogy hogyan étkezzünk a nyári időszakban, arról Barnán és Susa Évával, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézőjével, dietetikussal beszélgetett Nemes Kitti.
2: Barnán és Susa Éva a vendégem, és a következő percekben fontos, hasznos tanácsokat fogunk azzal kapcsolatban kapni, hogy ilyenkor nyáron hogyan is építsük fel az étkezést. Kezdjük akkor azzal, hogy milyen élelmiszereket, mondjuk ebédet tekintve, reggelit tekintve, tehát úgy általánosságban mit érdemes fogyasztani ilyenkor a nyári időszakban?
3: Hát én mindenképpen azt javasolnám először, hogy legyen meg ugyanúgy a többszöri kisebb étkezésünk, tehát az, hogy a 5 étkezés, tehát legyen reggelink, ebédünk, vacsoránk, és egy kis 10 órai uzsonna. És ebben a nyári időben 10 óraira uzsonnára valamilyen kis behűtött gyümölcs, vagy egy pohár kaukázusi kefir, vagy egy joghurt, tehát minél kisebb zsírtartalmut próbáljunk választani, minél könnyebben emészthetőt próbáljunk választani. Nyilván mindenki megtapasztalja, hogy küzd a szervezetünk a meleggel, próbálja a szervezetünk magát hűteni, tehát amennyire lehet, még ha azt gondoljuk, hogy jól fog esni egy nehezebb étel, legfeljebb olyankor csábuljunk el, ha tudjuk azt, hogy légkondis helyen vagyunk, ott is fogunk maradni, mert azért mondjuk egy ilyen pörkölt galuska után kilépni a 40 fokba szerintem mindenki át tudja gondolni, hogy ez nem annyira jó választás, de így, hogy nyáron elég nagy a friss verzió, tehát szerintem akár főzeléket, mártást, rakott ételt, párolt zöldséget, tehát hogy tényleg nagyon változatosan tudunk ételeket készíteni. Próbáljuk meg azért a húsféléből is a kisebb zsírt tartalmút választani, és kerüljük a bőzsíradékban való sütést, amennyire lehet. Tehát tudunk sütni, most már szerintem majdnem minden háztartásban van ugye ez a forró levegős, vagy akár át tudunk pirítani egy csirkemellcsíkot egy kis serpenyőbe is, tehát nem feltétlenül kell bekapcsolnunk a sütőt, akár friss zöldséggel, akár ha kényelmesebb, szerintem mirelitben is nagyon nagy a választék. Tényleg a gyümölcsből is tudunk levest, mártást, egy jó turmixot, vagy akár egy gyümölcssalátát, vagy tudnám ötletnek mondani, hogy belekeverjük egy joghurtba, és akkor mi magunk ízesítünk egy gyümölcs joghurtot. Úgyhogy mindenképpen a kisebb mennyiséget, a könnyebben emészthetőt és a többszöri kisebb étkezést javasolnám mindenképp.
2: Mondjuk még vegyük ehhez szerintem azt is, hogy ha a strandra elmegyünk. Gondolom, hogy azért a tudatos étkezésbe beletartozna az, hogy mondjuk dobozokba viszünk magunkkal, ahogy mondtad, akár nyers zöldséget, gyümölcsöt, vagy egy könnyebb előre elkészített ételt, mondjuk ha hamar megesszük, mert nyilván nem, hogy ne romoljon meg, vagy hűtőtáskát viszünk, de mondjuk, hogyha szeretnénk azért a nyár klasszikus ételeit is megkóstolni a strandon, ott is mire figyeljünk, hogy előtte, utána együnk akkor könnyebbet?
3: Mindenképpen javasolnám, rendben, hogy tudunk vásárolni a strandon, de azért azt gondolom, hogy egy ilyen kezdő, ha más nem legalább folyadékot behűtve, szerintem azt érdemes vinni. Tényleg jégakúval, meg ha a hűtőből vagy a fagyasztóból veszünk egy flakon vizet, akkor azért az sokáig hideg tud lenni. Ez szerintem pénztárca meg, hát nem vagyunk egyformák, valaki inkább a strandon oldja meg, valaki inkább visz magával. Én azt gondolom, hogy amíg a jégakú biztonsággal hűt, addig azért nincs gond, de hosszú órákra ne tervezzünk még így sem. Inkább vegyünk a strandon, és nyilván azért vannak klasszikus strandos ételek. Ha el is csábolunk valami nehezebbre, azért több mindenre nem. Tehát mondjuk, ha elcsábolunk egy lángosra, én már nem választanék még sült krumplit is aznap, de nem vagyunk egyformák. Tehát azért szerintem nagyon sok helyen van most már tényleg tudunk venni egy gíroszt, egy salátát, tehát hogy nem feltétlenül kell csak nehéz ételekben gondolkodni, tényleg tudunk venni alkoholmentes italokat is, ebben a különösen nagy melegben, nyilván ha vezetünk, akkor fel sem merül, ugye alkoholos italt ígyunk, de azt gondoljuk át, hogy minél nagyobb a meleg, annál jobban fogjuk érezni az alkoholnak a hatását. Most nyilván egy sörnél van 2%-os, van 0%-os, de egy klasszik sör azért 4-5% alkohol tartalommal, azért egy fél liter sörben, még ha csapoltat veszünk, azért annak is jelentős az alkohol tartalma. Úgyhogy azt gondoljuk át, hogy mire fogjuk bírni a melegben. Még akkor is, ha úgymond egészségesek vagyunk szó szerint, és nem szedünk semmilyen gyógyszert, még akkor is gondoljuk át, ha pedig van egy alapbetegségünk, amire gyógyszert szedünk, legyen az egy vérnyomás csökkentő, egy vércukorra ható gyógyszer, egy véralvadásra ható gyógyszer, vagy bármi egyéb, amit tartósan szedünk, akkor én azt gondolnám, hogy ebbe a melegben ne ígyunk alkoholos italt semmiképp. Tehát, hogy elég nagy a választás mentesben. A legtöbb strandon szerintem van, vagy a közelében van kisbolt, tehát tényleg tudunk venni más jellegű enni-innivalót. Úgyhogy próbáljunk tényleg könnyebben emészthető ételekben és bőséges folyadékban gondolkodni. Ugye alapból az átlag ajánlás egy 70 kg-os embernél a 2 liter. Ez akkor, amikor ilyen 20-25 fok van. Tehát azt gondoljuk át, hogyha több a súlyunk, illetve ebben a melegben nagyságrendekkel többet izzadunk, hogy azért ez a 2 liter akár 3-4 literre is fel tud menni egy-egy nap tekintve. És amire még érdemes figyelni, hogyha esetleg elfelejtettünk inni, akkor ne essünk át a másik oldalra. Tehát, hogy ne ígyunk rövid idő alatt nagyon sokat, mert az meg a keringésünket fogja megterhelni. Jó, tehát, hogy így szépen fokozatosan próbáljuk magunkat utolérni a folyadékkal, de hogy hirtelen ne ígyunk sokat.
2: És egyébként itt említetted itt a mennyiséget, hogy mennyit ígyunk. Gondolom azért esetleg a levesek vagy a turmixok is beleszámítanak így az italba.
3: Így van, beleszámít a leves, a turmix, és például egy görög dinnye is, ami azért, ugye az az egyik olyan gyümölcs, amiből azért tényleg mennyiséget eszünk, tehát azért annak is több mint 90%-a víz, tehát persze értelemszerűen beleszámít. Még egy gondolat elejéig visszakanyarodnék a koffeines dolgokra. Hogy próbáljuk meg ezt is mértékkel fogyasztani. Nyilván jól tud esni egy jeges kávé, vagy ki miért szeret, de hogy azért ezt is napi egynél kettőnél semmiképp ne ígyunk többet, és óvaintenék mindenkit, ha el is csábolunk egy-egy energiaitalra, azt ne ígyjuk meg rövid idő alatt, mert nagyságrendekkel nagyobb a koffein tartalma, mint egy kávénak, és ugye alapból is megemeli a pulzusunkat. Most ebben a melegben, amikor amúgy is küzdünk, hogy próbáljuk tartani nyilván a hőmérsékletünket, mindenki át tudja gondolni, hogy ha 36 fokos a testünk, és kint 42 fok van, akkor azért az nem kis energiát visz el, és még erre ráterhelünk egy nagyon mennyiségű koffeinnel, az a szívünket és a keringésünket is nagyon meg fogja terhelni. Ha meg még alkoholt is iszunk mellé, akkor még jobban.
2: Hát igen, ez így van. Egyébként itt a nyárral kapcsolatban még fontos kiemelni, hogy hogyan kell tárolni az ételeket. Azért te is említetted, hogy esetleg főzeléket csinálunk, vagy turmixot, amiben mondjuk esetleg van tejtermék, vagy van olyan, amiben tojás van mondjuk egy rakott ételbe. Tehát, hogy ezeket meddig szabad elfogyasztani, illetve hát nyilván hűtőbe tároljuk, vagy esetleg, ha nem esszük meg, lehet, hogy mondjuk érdemes a mély hűtőbe betenni talán.
3: Ez így van. Hogyha valaki vezet háztartást, akkor azt mindenképp javasolnám ebbe a melegbe, hogy érdemes, amikor elkészültünk, és amit tudunk, hogy nem fogjuk elfogyasztani, azt érdemes hűteni. Tehát akár bedugjuk a kis csapunkat, eresztünk bele hideg vizet, vagy akár fogunk egy nagyobb tálat, és belerakjuk azt az adott edényt, mert ugye az meg a hűtőnknek nem fog jót tenni, ha forron tennénk be. Viszont annyira meleg van, hogy nem tud viszonylag rövid idő alatt lehűlni ez az étel, úgyhogy én mindenképpen azt javaslom, hogy ami nem kerül elfogyasztásra, azt hűtsük, és minél előbb tegyük be a hűtőbe, és egy, de maximum két napra tervezzük ezeket a főtt ételeinket. Amibe kell nyersen tojás, és mondjuk egy főzzük, azokat én annyira nem javasolnám nyáron, tehát mondjuk egy nyilván egy rántottával nincs gond, de nyilván nekem most készítsünk madártejet, meg egyéb ilyen kicsit kockázatos ételt, de igen, tehát arra törekedjünk, hogy minél előbb tegyük hűtőbe, ha pedig érzékeljük, hogy túl sokat főztünk, akkor próbáljuk bedobozolni, és akkor berakni a fagyasztóba, hogy 3-4 napig semmiképp ne együnk ki ugyanazt az ételt, tehát hogy ne tároljunk 3-4 napig ételt a hűtőbe, mert biztos, hogy nem fog jót tenni az egészségünknek. És ami még fontos, hogy amikor kész vagyunk egy étellel, és mondjuk tervezzük lefogyasztani, vagy bedobozolni, hogy mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy arra alkalmas edénybe tegyük ezt. Jó, tehát hogy vannak ezek amikor megkapunk mondjuk egy elszállítós helyen, mondjuk egy habtálcában egy ételt, hogy ezt utána dobjuk ki. Tehát, hogy a habtálc az nem alkalmas arra, hogy betegyük a mikróba, ugyanez vonatkozik ezekre az egyszer használatos műanyagokra is, és ami nincs rajta az ikon, a mikrozható ikon, azt ne tegyük be, mert hogy nem érezzük így szemmel láthatóan, hogy ezek az anyagok leegyszerűsítve nem stabilak. Tehát ezek az anyagok hőhatására, mikrohatására bomlanak. Tehát, hogy ezek a kis apró műanyag szemcsék bekerülnek az ételeinkbe, és ugyan nem okoz látványosan rögtön panaszt, de ez később ezek összeadódnak, ezek a műanyag terhelések a szervezetünk számára, és ugyanez vonatkozik mondjuk egy ilyen sérült műanyag dobozra is, tehát ami már van karcolás, elszíneződés, ezekben azért, ha nem muszáj, akkor ne tároljunk ételeket, ugyanez vonatkozik mondjuk egy üdítős vagy ásványvizes palackra, tehát ezeket nem tartós tárolásra tervezték, tehát ha megittuk az üdítőt vagy az ásványvizet, akkor ezt vigyük vissza, váltsuk vissza, és vegyünk kifejezetten erre a célra szánt akár üveg vagy fém kulacsot. Ebből a szempontból egyébként mind a kettő viszonylag stabil, tehát a műanyaghoz képest sokkal stabilabb mondjuk egy hőálló üvegben akár tárolni a maradékot, akár utána abban mikrózni, vagy ezek most már alkalmasak egy fogyasztásra is, úgyhogy, és hosszabb is az életük, tehát hogy én azt gondolom, hogy hosszabb távon biztos, hogy megéri az árukat mindenféle szempontból.
2: Nagyon szépen köszönjük a hasznos tanácsokat.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Tételkörzetünk értékei.
1: A VOSZ Komárom-Esztergom vármegyei szervezete immár 21. alkalommal 2026-ban is odaítéli a vármegyei Príma díjakat. Összesen 10 kategóriában fogadták a jelöléseket, amely lezárult, tehát megvannak az idei Príma jelöltek. Erről beszélgetett Hittaler Andrea Pordán Zsigmonddal, a VOSZ vármegyei elnökével.
2: Megvannak a 2026-os évi Komárom-Esztergom vármegyei Príma díj kategória győztesei. Beszéljünk róluk, kik lettek ők.
3: Igen, nagy nehézségek árán sikerült véglegesíteni aztán a 10 jelöltet, aki meghívást kap a Príma gálára, ami szeptember 11-én 18 órakor a Reászai Mari Színházban lesz. Az idei évben is nehéz dolgunk volt, mint ahogyan minden évben az, hiszen nagyon sok kiváló személyiség van ebbe a megyébe, és nagyon nehéz kiválasztani azokat, akik igazából a legjobbak a kategóriájukban. Most is voltak ilyen gondjaink, ilyen nehézségeink, de aztán végül összeállt. Tehát az alapelve a Príma díjnak az, hogy vállalkozók a kulturális értékekért. Tehát ez azt jelenti, hogy a vállalkozók díjazzák a megye tudományos, kulturális, sport és művészet életének a kiválóságait, a legjobbjait. Ez annyit jelent, hogy ugye kiadunk 3 Príma díjat, ami 2-2 millió forint pénzjutalommal jár, és idén is meghirdetjük a közönségdíjat, ami 500 ezer forint, és egy külön díjat is szoktunk kiadni. Hát ez nyilván attól függ, hogy a támogatóink mennyire lesznek bőkezőek, tehát lesz-e rá keret. Tehát azt idézőjelben mondva, a külön díj nem kötelező, de minden évben szoktunk adni. Hát a 105 jelöltből sikerült aztán kiválasztani ezt a 10-et, és ugye nyilván kategóriánként eltérő az, hogy hány személy közül választunk, mert ugye vannak népszerű, vagy olyan kategóriák, ahol sokkal nagyobb a merítési lehetőség, és van olyan, ahol kevesebb. De végül is aztán megszületett az eredmény. A magyar irodalom kategóriába Smölc Margit író nő került a meghívottak közé. Filmszínház művészet, vagy táncművészet kategóriába az Esztergomi Muzikál Akadémia, ami nagyon sok fiatalt készít fel a művészeti életre. Magyar képző és iparművészet, Vida Judit iparművész, ő egyébként Pilismaróton lakik, de Esztergomba végzi a tevékenységét, és ugye a kiállításai megjelennek az Iparművészeti Múzeumban, a Nemzeti Galériában és magángyűjteményekben, tehát egy nagyon jó hírű iparművész. Magyar Tudomány kategóriába dr. Szabó Marianna, rehabilitációs főorvos került a Kisbéri Kórházból. Ugye azt köztudott, hogy a Kisbéri Kórház rehabilitációs osztálya az ugye elég jó hírű. Tehát nem csak Kisbéren, hanem megyébe, sőt még a megyén túl is. És én azt gondolom, hogy ezzel próbáljuk azt elismerni, azt az ott folyó munkát. És a másik fontos dolog az, hogy a Príma díj jelöltek kiválasztásánál azért a területi elvet is figyelembe vegyük, hogy ne csak Tatabánya, meg Esztergom, meg Tata, hanem általában megye minden olyan területéről lehetőség szerint kerüljenek be, akik erre alkalmasak, illetve hát akik érdemesek erre. Oktatás és köznevelés kategóriába Kőhalmi Zoltán nyugalmazott igazgató, a Tatai Kőkuti iskolának az igazgatója volt, aki nagyon sokat tett az iskoláért és hát Tata oktatásáért. Magyar építészet kategória Hartmann Tihamér, ő szintén tatai, az egészséges élettér építésze, magyar ismeretterjesztés és média, Pruzsina Aliz újságíró, aki azért ismert, gondolom, itt a rádiós és tévés berkekbe, a megyébe, tehát nagyon régóta csinálja és kiváló eredménye. Magyar sport kategóriában Horváth Árpád, kézilabda edző, aki rengeteg utánpótlás korú gyereket adott a magyar kézilabdának, amiből aztán később országos korosztályos válogatottat, sőt még magyar válogatott kézilabdázó is lett. Úgyhogy ezzel szeretnénk elismerni az ő eddigi munkáját, hogy jelöltként bekerült. Magyar népművészet és közművelődés kategóriába a Komáromi Kemence Egyesület, amelyik ilyen kulturális örökség megőrzésével és közösség teremtő munkájával érdemelte ki azt, hogy a Príma díj jelöltjei között legyenek. Magyar zeneművészet kategóriába a Szomódi Fúvó zenekar került, amelyik a német nemzetiségű zenének a magas színvonalú ápolója. Úgyhogy ezek jelen pillanatban a jelöltek, rájuk lehet majd szavazni, és közülük fog majd kikerülni nyilván a 3 Príma díjas, a közönségdíjas, meg a külön díjas. Itt szeretném kérni a megye lakosságát, hogy minél többen adják le a szavazatokat, tehát akár szimpátia alapján, akár valamilyen egyéb módon, vagy lokálpatrióta alapon a szavazat, hogy minél több közönség szavazat ér.

0: Nekünk az a feladatunk, hogy szavazzunk. A Vosznak még milyen feladata van?
1: Hát a Vosznak az a feladata, még most jön a neheze. Most már évtizedek óta a Jászai Mari Színházba tartjuk a Prima díjátadó gálát, ami egybe a vállalkozók napja is, tehát a Komárom-Esztergom vármegyei vállalkozók napja. Ez egy olyan társasági esté, amelyen jelen vannak a megye közéleti személyiségei, a megye legjobb vállalkozói, tehát igazából gyakorlatilag itt a megye teljes keresztmetszete itt van, és ilyen fehér asztalos társasági esté keretén belül kerül sor aztán a Prima díjátadó gálára, amit aztán egy ilyen táncmulatság követ, illetve hát ott lehetőség nyílik arra, hogy beszélgessenek egymással az emberek, ismeretséget kössenek, ne adj Isten, előkészítsenek üzleti dolgokat is, úgyhogy ez egy kiváló alkalom arra. És azt el kell mondani, hogy nagyon büszkék vagyunk, hogy ez a rendezvény az országba elsőként került be a megyei értéktárba.
0: Kitartást kívánok még a szervezéshez, és hát sok-sok szavazatot. Köszönöm szépen.
1: Én is ezt kívánom. Köszönöm szépen.

0: környezetünk.
1: Nyaraláskor felmerül a kérdés, hogy mi lehet az úti podgyászban, mennyi készpénzt, gyógyszert vagy akár gyümölcsöt lehet kivinni és behozni, milyen engedélyeket kell beszerezni, ha például a házi kedvenc sem marad otthon. Ahhoz, hogy a külföldi nyaralás tényleg felhőtlen legyen, fontos tudni ezeket a szabályokat. Ezekről beszélgetett Tulai Anitával a Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatóságának sajtóreferensével, Hittaler Andrea.
2: Hát ugye a nyári időszak az mi másról szólhatna, mint a nyaralásokról, viszont sokszor nem tudjuk, hogyha mondjuk külföldre utazunk,

0: tudunk, hogy mi az, amit behozhatunk, vagy kivihetünk adott esetben. Egy kicsit beszéljünk erről, hogy mi az, amire oda kell figyelnünk.
1: Dohányzás, alkohol, készpénz. A NAV segít eligazodni az utazási szabályokban. Utazás előtt érdemes előre tájékozódni, mi kerülhet az úti podgyászba. A leggyakoribb problémát a megengedett mennyiséget meghaladó jövedéki termék, például a cigaretta, az alkohol behozatala jelenti. A NAV honlapján közérthető informatív tájékoztatójában kiderülnek az Európai Unión kívüli és belüli utazás szabályai, mert nem mindegy sem az úti cél, sem az, hogy az Európai Unióból vagy az Európai Unión kívülről hozzuk haza. Van, hogy az is számít, repülővel vagy kocsival érkezünk. Ha valaki az Európai Unión belül utazik, akkor szabadon hozhat, vihet saját magának vagy ajándékba megvásárolt terméket. Vannak azonban olyan áruk, veszélyeztetett állatok és növények, gyógyszerek, önvédelmi, sport és vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek, illetve a házi állatok, amelyek szállítása engedélyhez kötött. Nem mindegy, hogy az Európai Unión kívülről mivel utazunk Magyarországra. 17 éves kor felett repülőgéppel például 200 szál, egyéb módon 40 szál cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható be vám és adómentesen. Egyéb termékeket repülőgéppel 430 euró, közúti és vasúti forgalomban 300 euró összértékig lehet behozni. Utazásnál a célország jogszabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról a hazánkban működő külföldi képviseletek, nagykövetségek és konzulhivatalok adnak felvilágosítást. A veszélyeztetett állat és növényfajok, illetve a belőlük készített termékek, például kőkorall, állati szőrme, engedély nélküli behozatala bármelyik országból, így például Horvátországból is jogellenes. Ezek behozatala és kivitele mind az Unióba, mind harmadik országba engedélyhez kötött. Érdemes erre vásárláskor is odafigyelni, mert elefántcsont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért is kiszabható a természetvédelmi bírság és bűncselekmény esetén akár 3 éves szabadságvesztés is. A NAV kezdeményezésére már nem bűncselekmény az ilyen termékek behozatala kis mennyiségben, de speciális szabályok továbbra is érvényben vannak ezekre a fajokra, valamint a belőlük készült termékekre, ideértve a vadásztrófeát és a preparátumot is. Érdemes igazolást kérniük orvosoktól a rendszeres gyógyszertszedőknek, mert csak az orvos által felírt és az utazás idejére elegendő gyógyszert vihetik magukkal külföldre. Az Európai Unión belül házi kedvenc kizárólag olyan kisállatút levéllel kísérheti gazdáját külföldre, amit állatorvos állít ki. A készpénzre is szenteljünk figyelmet. Minden olyan az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró értékű, vagy ennél több készpénz, akár különböző pénznemekben, vagy ennek megfelelő összértékű készpénz helyettesítő eszköz van, köteles írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az Európai Unió területére be, vagy onnan kilép. Az értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk mellett a legalább 90%-os aranytartalmú érmék és a legalább 99,5%-os aranytartalmú aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is beleszámítanak az értékbe. A NAV honlapján elérhető utastájékoztató mindezeken túl természetesen részletezi az Európai Unión belüli utazás jövedéki szabályait is, így például azt, hogy mennyi alkohol, cigaretta vagy üzemanyag számít nem kereskedelmi mennyiségnek egy magánszemélynél. De kitér arra is, hogy ha nem egy Európai Uniós országból jövünk haza, milyen növényi vagy állati eredetű terméket nem pakolhatunk az úti podgyászba.
0: És hát ami most lett mindenki számára újdonság, az ugye július 1-től lépett életbe, ez pedig ugye a 150 euró alatti vámfizetési kötelezettség is, ami ugye 3 euró lett. Erről is beszéljünk egy picit.
1: Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Ez alapján az Európai Unión kívüli online áruházakból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós, az kb. 1000-1100 forintos vámot kell megfizetni. Fontos tehát, hogy a 3 eurót nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termék kategóriák után kell megfizetni. Ezeket a vámtarifa számok határozzák meg. Hogy mit is jelent ez? Például, ha valaki egy pólót egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó árut vesz, ezért összesen 9 euróvámot kell fizetnie. Ha viszont mondjuk 3 pamut pólót rendelünk, marad a 3 eurónyi vám. Az összeg a webáruház áraiba fog beépülni. 150 euró felett pedig nem lesz változás a vámkezelésben. Az Európai Bizottság közleménye szerint az intézkedés hozzájárul, hogy az uniós vállalkozások tisztességes feltételek mellett folytassák tevékenységüket, a fogyasztók pedig biztonságos árukat választhassanak, miközben milliárdos nagyságrendben áradnak be az Európai Unióba a kisértékű e-kereskedelemben vásárolt áruk. Az érintetteknek mindenképpen érdemes tájékozódniuk, elolvasniuk a NAV kérdések és válaszok felületén, amely az új uniós szabályozás témakörének legfrekventáltabb kérdéseire ad választ. Ha pedig valami még mindig bizonytalan, információ kérhető a NAV-tól a 1819-es külföldről a +361 461 1819-es számon ingyenesen hívható infóvonalon is. A NAV gyakorlatorientált segédanyaga összesen 89 kérdésre ad egyértelmű választ. Ráadásul külön részt szentel még idén az Európai Unió minden tagállamában egységesen bevezetendő kezelési díj témakörének is, amelynek pontos részletszabályra ugyan még várni kell, de a már biztos tények innen is megismerhetők. Az Európai Unió Bizottsága által kihirdetett jogszabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A Nemzeti Adó és Vámhivatal folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel, hogy az átállás minél gördülékenyebben menjen.
0: És ugye rendszeresen vannak ellenőrzések is, most jelenleg milyen ellenőrzések vannak?
1: A Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál is. Ugye a július 1-én megkezdi a szokásos nyári ellenőrzés sorozatot, az országos akció során a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódnak majd. Idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatás nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. Sokat kockáztatnak azok, akik megszegik az adóügyi szabályokat. A NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is. Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri megkockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a 3 legsúlyosabb adóügyi jogsértés, nyugtaadás vagy alkalmazotti bejelentés elmulasztása, vagy igazatlan áru esetén elkövetésért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az általányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét. A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni bevallásaikat, és a fizetendő adót a revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetleg korábban be nem vallott tételek.
0: Nagyon szépen köszönöm a hasznos tanácsokat.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: A hét sporteseménye.
1: Sikert sikerre halmoz Pordán Kata. A tatabányai testépítő már háromszoros világbajnoknak mondhatja magát. Riddle Ádámmal együtt kérdeztem őt sportolói karrierjéről. Itt van velünk Kata, Pordán Kata.
2: Szia.
1: Testépítő. Hello Kata.
2: Háromszoros világbajnok. Szia.
3: Sziasztok.
1: Picit közelebb a mikrofonhoz szerintem, és akkor jobban is fogunk hallani. Ja, Ádik segítesz, egy kicsit a mikrofont húzzuk arrébb, hogy jól halljuk a Katát, akit láthatunk is, mert egyébként közben megyünk ugye videós formában is, meg ugye itt hallhatóak vagyunk adásban is. Háromszoros világbajnok naturál testépítő. Ez így tökéletes, ahogy mondjuk?
3: Igen, így van.
1: Gratulálunk. És ugye ezt baromi kevés idő alatt érted el, mert olyan szempontból, kicsit áruljunk el ilyen kulisszatitkot, hogy én a Katát régóta ismerem, mert hogy a Kata táncolt. Ugye te a Népház Showformációs Táncegyüttesnek voltál a tagja 10 évig, ezt rákérdeztem adás előtt, hogy konkrétan mennyi ideig, és akkor így a tánc az már nincs, de a testépítés van egy éve nagyon komolyan. Figyelj, kezdjük onnan. Honnan jött ez az egész, hogy te bele akarsz vágni ebbe a testépítésbe ilyen versenyszerűen?
3: Tavaly igazából elkezdtem edzeni olyan március környékén, és akkor egészen rendszeres lett. Aztán a barátnőim mondták, hogy mi lenne, hogyha versenyeznék, próbáljam ki magam. És az elején így nem voltam ebbe biztos, aztán úgy voltam vele, hogy hát egyszer mindent ki kell próbálni, akkor nézzük meg, hogy milyen ez a dolog.
2: Na jó, de nyilván ott volt az alapod a tánc miatt. És utána elkezdtél edzeni, de úgy kezdtél el edzeni, mint ahogy bárki, hogy lementél a konditerembe, és így nézted, hogy akkor hát ez a gép tetszik, akkor azon most nyomok egy sorozatot, megnéztem YouTube-on, ez bejön, akkor úgy. Vagy úgy, hogy konkrétan feledzeni magadat egy ilyen típusú versenyhez?
3: Nem, abszolút nem így álltam neki az elején, hanem szimplán ilyen egyszerű edzésterveket követtem. Nem így a verseny kategóriának megfelelően, hanem csak szimplán, amihez kedvem volt, meg nem is olyan intenzitással csináltam, mint mondjuk egy versenyfelkészülésbe. Aztán nyilván, amikor már körvonalazódott bennem, hogy akkor itt verseny lesz, akkor már azért úgy kezdtem el edzeni.
2: Itt nekem egy nagy kérdésem, hogy mennyire fontos ebben az adottság, és mennyit lehet hozzátenni, mert azért feltételezem, hogy az ilyen versenyekhez kell egyfajta testalkat, vagy valamire könnyebb ráépíteni, vagy ezt rosszul gondolom?
3: Nem, jól gondolod, itt a versenyzésnél nagyon fontos dolog a genetika, hogyha jó genetikád van, akkor sokkal, nem mondom azt, hogy egyszerűbben, de azért sokat hozzá tud tenni egy olyan genetikájú versenyző formájához, mint mondjuk egy kevésbé olyan genetikájú, azért akinek nem olyan jó, annak sokkal többet kell dolgozni.
2: Ezért
3: azért
2: nem vagyok világbajnok.
1: Csak ezért, csak a
2: itt
1: genetika.
2: Itt
1: fog rá arra állni. Igen. Figyelj, Kata, mennyi melót kell ebbe beletenni? Mert most nyilván ezt így kimondjuk, hogy egy év alatt eljutottál a sima hétköznapi edzésektől addig, hogy háromszoros világbajnok naturál testépítő vagy, tényleg egy óriási elismerés, és gratulálunk, de hogy mégis ebbe a hétköznapok során hogy kell elképzelni, hogy mondjuk te napi szinten edzel, és ha igen, akkor mennyit, mennyi munka van e mögött?
3: Alapvetően heti 5-6 edzéssel mentem végig, és plusz erre rájött még a pózolás, az is egy nagyon fontos része.
2: Bocs, ez nagyon viccesen hangzik, de nyilván ez egy része, csak nem értek hozzá, és a pózolás, heti 5-ször pózolok. Én is pózolok 5-ször egy héten. Az mit jelent?
1: Csak nem egészen úgy szerintem.
3: Hát minden versenynek megvannak az ilyen kritérium pózolása, hogy milyen pózokat kell, illetve színpadi produkciót bemutatni, és ezeket nagyon fontos gyakorolni, mert nyilván így tudod megmutatni, hogy mire edzettél az elmúlt időszakban.
2: De olyankor elsz egy tükör előtt, és mondjuk azt nézed, hogyha 20 fokban fordítod az öklöd, és beszorítod, akkor lesz úgy az izoma, hogy a legjobb?
3: Például igen.
2: Na, kezdem én ezt érezni.
1: Igen, elméletben érzed, gyakorlatban de vagy.
2: Tehát akkor 5-6 edzés, meg még a pózolásból mennyi?
3: A pózolás oktatóval heti 1 mondjuk, és ezen kívül otthon minden nap 1 órát kellett ezt gyakorolni.
1: Pordán Katával beszélgettünk, háromszoros világbajnok naturál testépítővel.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt

0: Ez volt a köztéradása 2026. július 5-én itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető, I.S. Zsolland.
1: Ez volt a köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és

Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen!

0: focirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, jó hétvégét, szép vasárnap estét. Július 1-én nyílt újra a Keresztény Múzeum Esztergomban, szúnyoggyérítést tartanak Komáromban, július 6-án, azaz holnap. A Fradi tartalék csapatának csapatkapitányát szerződtette a Dorogi Bányász FC. Jövök a részletekkel, a hírperceket Szabó Istántól hallják, 2026. július 5-én, a vasárnap. És akkor a folytatás széleskörű szakmai összefogás keretében Tata városában először mintegy 10 kávézó csatlakozott a Tata pohara kezdeményezéshez. A kávés poharakat a Talentum művészeti szakgimnázium diákjai tervezték, mondta el rádiónknak Csonka Márk, a Green Stick Europe ügyvezetője. Csonka Márkot hallják.
2: Ez egy tényleg valóra vált álmunk. Ugye mi 7 éve éttermi csomagolóanyagok környezettudatos alternatíváival foglalkozunk, és arra gondoltunk, hogy csinálunk egy ilyen kis kísérletet, hogy egy hétköznapi papírpohárból hogy tudnánk egy valamilyen szintű városi nagykövetet csinálni. És akkor mivel nagyon jó közösség van itt Tatán, rengeteg partnerünk van, és mi is Tatai Központtal működünk, ezért arra gondoltunk, hogy teszünk egy ilyen kísérletet, és abszolút sikersztori lett belőle, mert hogy azt hiszem, hogy 8 vagy 9 kávézó és környékbeli cég vagy vállalkozás csatlakozott azonnal, illetve a Talentum iskolának a kreatív diákjait kértük fel, hogyha már Tatának ilyen csodálatos környezeti ékszerei vannak, akkor mi lenne, hogyha az ő rajzuk, vagy illetve tatai ihletésű rajzuk kerülne rá erre a pohárra. És így állt össze a projekt, tulajdonképpen abszolút mint kés a vajon, tehát mindenki együttműködő volt, és támogatólag jött és mögé állt ennek a projektnek, úgyhogy nekünk ez egy megvalósult álom, közösséget tudtunk építeni, tényleg a diákok kreativitását ki tudták élni, illetve bebizonyítottuk, hogy egy hétköznapi úgymond unalmas termékből is lehet jó üzenetet átadni a Tatára látogatóknak. Azért mégiscsak eldobható egyszer használatos termékekről van szó, tehát az igazi sikerünk az majd akkor fog megvalósulni, amikor ezt a projektet már amúgy tovább gondolva, de akár egy ilyen újra hasznosítható, többször használható alternatívára tudjuk cserélni, úgyhogy ez a célunk, megyünk tovább, és megpróbáljuk akár ezt a gondolatot több városban is elhinteni, bízunk benne, hogy csatlakozik hozzá más is.
1: Július 1-én nyílt újra a Keresztény Múzeum Esztergomban. A megújult környezetben új kiállítási koncepciót alakítottak ki, amelyben a látogatók többek között Balassa Bálint egyetlen ismert portréját is megtekintetik, mondta el a múzeum igazgatója az MTI-nek. Koncsek Ildikó tájékoztatása szerint a megújult állandó kiállításon az itáliai, németalföldi, német, osztrák és magyar művészet kiemelkedő emlékei mellett az iparművészeti gyűjtemény válogatott darabjai is helyet kaptak. A látogatók többek között kolozsvári Tamás Kálvária oltárát, a garamszentbenedeki úrkoporsót, a leányt az egyszarvúval ábrázoló itáliai reneszánsz festményt, Hans Memling Krisztusképét és Balassa Bálint egyetlen ismert portréját is megtekinthetik. A kiállítási koncepció az európai művészettörténeti korszakok időrendjét és földrajzi elterjedését követi. A tájékozódás számos felirat és nyilvánosan hozzáférhető online katalógus segíti. A kiállítótér megújítása során eltüntették az évtizedekkel korábbi, mára elavult belső építészeti és műszaki beavatkozások nyomait, és az örökségvédelmi szempontokat figyelembe véve megtartották a neoreneszánsz primási palota eredeti karakterét. A középkori terem hangulatát, a műtárgybarát fényszűrést és a kiállítást egyszerre lehetővé tevő rólók teszik egyedülállóvá. A műkincsek hátterében feltűnnek az esztergomi várhegy épületei, a királyi és az érseki vár, valamint a bazilika. A nyilászárókat és a padló burkolatot az eredeti állapothoz hasonlóra állították vissza, a múzeum a mozgáskorlátozottak számára akadálymentesen megközelíthető. Az újranyitáshoz kapcsolódó időszaki kiállításon Atlasz Gábor festőművész a Nagy Túri plébánia templom számára elkészült stáció sorozatát is bemutatják. A 14 olajfestmény mellett a művész életművéből összeállított válogatás is szerepel a tárlaton. A beruházás az Esztergom budapesti főegyházmegye célzott 300 millió forintos támogatásából valósult meg. A műemléki védettségű épületben két emeleten 1000 négyzetméteren folytak a munkálatok. A megnyitóra megjelent az állandó kiállítás magyar nyelvű 140 oldalas illusztrált ismertetője is. Az intézmény elődjét, a Simor képtárat 1875-ben alapították. Alapját Simor János bíboros herceg prímás esztergomi érsek magángyűjteménye képezte. A Keresztény Múzeum a Magyarország legjelentősebb egyházi múzeuma. Tatabánya város önkormányzata lakossági fórum sorozatot szervez, melynek központi témája a helyi kőbányával kapcsolatos kérdések, észrevételek és jövőbeli tervek megvitatása. A találkozók alkalmával a lakosok közvetlenül tehetik fel kérdéseiket, és oszthatják meg javaslataikat a városvezetés és a körzeti képviselők jelenlétében. A fórumok három különböző helyszínen és időpontban valósulnak meg, ezek listáját a tatabánya.hu oldalon találják. Szúnyoggyérítést tartanak Komáromban július 6-án, azaz holnap, napnyugtát követően. Az eljárás típusa úgynevezett földi szúnyoggyérítés. A pótnap időjárás függvényében július 7-e vagy 8-a. Ez idő alatt érdemes az ablakokat zárva tartani, és a szabadtéri eszközöket, játékokat, ruhákat összegyűjteni vagy letakarni. A kezelt terület környékén gyümölcs vagy zöldség fogyasztása csak alapos megmosást követően ajánlott. Hordozókendős nap lesz Esztergomban július 6-án hétfőn. 10 órától várják az érdeklődőket a Mesekuckó játszóterén, ahol ötleteket, tanácsokat kaphatnak a kismamák a hordozókendővel kapcsolatosan. A programot vezeti Bíró Veronika, a részvétel pedig ingyenes. És végezetül sport, a Fradi tartalékcsapatának csapatkapitányát szerződtette a Dorogi Bányász FC, számolt be róla a kemma.hu hírportál. A legújabb szerzemény a Ferencvárosnál profi szerződéssel rendelkező Berényi Erik. A 20 éves támadó legutóbb az FTC 2-ben szerepelt, amely együttesnek a csapatkapitánya is volt. Az elmúlt két NB3-as szezonban összesen 21 gólt szerzett. A dorogi klub abban reménykedik, hogy ezt a formáját a következő szezonra is át tudja menteni. A szerződése lejártát követően a Dorog végleg megszerezte őt. A dorogi futballcsapat hosszú idő után újra régi nevét viseli, ismét bekerült hivatalos megnevezésébe a Bányász szó. Így tehát a következő szezonban Dorogi Bányász FC-ként szerepelnek az NB3-ban. A hírperceket 2026. július 5-én vasárnap este Szabó Istvántól hallották. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok. Velem legközelebb jövő szombaton reggel találkozhatnak majd. Szép hetet kívánok előre is!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora! Legyen tánc! A Light Session mai rezidense B.

Hajléktalanban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Mindegy órát! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egy kanapé, jó barátok és jó zene. Ez itt a Lunch Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora.

Na csinsd le az időt! Frissítő dallamok, sokszínű változatosság. Dobd fel az estét, indul a Lounge Session! Az óra rezidense

a Lounge Session. Az óra házigazdája Norbert van Dél. Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Dalok a lélek húrjait pengetve. Ez a Lounge Session. Aki ebben az órában zenél, az Norbert van Dél.

Session. Tarts velünk jövő hét vasárnap is. Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.

félve késebb tébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hitem ringve.

nincsen figyelmed. Bujagott alatti dorogból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsíny, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután